0: tai chi mozdulat, amitől valaki összefogja magát, anélkül, hogy tudná miért.
1: Nem akarok hazudni. Van ilyen mozdulat. De még nem vagy rá

0: nálam mindig csak a szuki.
1: Most fogjuk a labdát, majd szépen edd.
2: Ja, azt is lehet. De azt is, hogy inkább megmutatod azt az összes mozdulat.

0: ha a tested és az elméd is koncentrál, akkor el tudod érni, hogy képességeid csúcsán teljesíts.
1: Igen, Sensei.
0: Nem kell Senseinek hívnod, Rod.
2: Ezt a slágert tuti hallottad már!
3: És most újra imádni fogod! Hazai kedvencek a Forrás Rádióban! Mindig veled!

ország legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól

tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig

Londonban vagy, ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te

0: Forrás Rádió. Az internet kedvencei csak nálunk.
1: Halló, tesó! Most, hogy megverti mindenkit rebbe meg popba, akkor lehet rájönni a klubzenére is, jó?

Session lehetséges mellékhatásai. Mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legy

műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar óra a

0: kezd léptem, érzem, hogy végem.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig

0: Azt hitted csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgan! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgan!

0: sziasztok, én Kollányi Zsuzsi vagyok.
1: Én pedig Szabi ezt.
0: Ez pedig a közös dalunk, a Mi lenne, ha. Mi lenne, ha tudnánk az, mi lenne, ha értenénk. Itt a Forrás Rádióban.
1: Legyetek bárhol, mindenhol vele.

0: Ez a Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ideg után, egy félve őrzött ajtónál,

0: világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, az én napom ezennel akkor el is indult, és ha itt vagytok velem, akkor nagyon úgy tűnik, hogy a tiétek is. A jó reggeli kávé mellé pedig én csak azt tudom nektek ígérni, hogy a legjobb slágereket fogom hozni egészen egy óráig. Most indulunk Sonny Foderrel, Jazzy és D.O.D. közösével, ez a Some Days.

Jó, és a tükörkép, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor jöjjenek a mai névnaposaink. Ma ünnepelnek az Emíliák, az Alfredok, az Ambrusok, az Arankák, az Emilik, a Stellák és a Vincék. Szóval, hogyha van ilyen névvel ellátott ismerősötök, akkor mindenképpen köszöntsétek fel. Esetleg rajtam keresztül is megtehetitek majd 9 órától a 0620-9798-5-ös számra tudtok üzenni SMS-ben vagy Viber üzenetben, de egyébként Messengeren is elértek. Na de most kanyarodjunk vissza a jobbnál jobb dalokhoz, a Purple Disco Machine és ILR közösen érkezik a folytatás.

Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Maroon 5-tól szólt a Makes Me Wonder. És akkor jöjjenek most a születésnaposaink, megnézzük, hogy kik azok, akik ma ünnepelték, vagy ünneplik a születésnapjukat, legalábbis egy részük. 1878. július 19-én született Balatoni Károly úszó, vízilabdázó, birkozó, sportvezető, 1900-ban Reményik Zsigmond magyar író, 1931-ben Vajda Miklós magyar műfordító, kritikus, szerkesztő, 1947. július 19-én látta meg a napvilágot Brian May, a Queen együttes gitárosa, 1971-ben Vitalij Volodymyrovics Klitschko, ukrán ökölvívó, sokszoros bajnok, a boxvilágtanács nehézsúlyú világbajnoka, 1976-ban ezen a napon született Benedict Cumberbatch, angol színész, szinkron színész, narrátor, 1982-ben Jared Padalecki, amerikai színész, 1985-ben pedig Csikós Sándor, magyar labdarúgó. Ők voltak tehát a mai születésnaposaink, a folytatásban pedig most jön Szabó Ádám és Curtis, szól tőlük az Ez vagyok én.

0: Adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Picit körbenézzünk most a megyei utakon, és szerencsére én most nagyobb balesetet vagy torlódást egyelőre nem látok, maradjon is így. Ha nektek azonban van ennél több információtok is, akkor azt mindenképpen osszátok meg velem 0620 97 8 97 85-ös. Ahol mindig probléma szokott lenni, az az M1-es autópálya az átépítések miatt, úgyhogy mielőtt felmentek rá, mindenképpen nézzétek meg, hogy mi ott a helyzet. Vigyázzatok magatokra az utakon, balesetmentes közlekedést kívánok!

Forrás Rádióban, meg az események, amik ma történtek. 1848. július 19-én ezen a napon konferencia volt a New York állambeli Seneca Falls-ban a nők egyenlő jogaiért. 1952-ben megkezdődnek a 15. nyári olimpiai játékok Helsinki-ben, 1958-ban Budapesten megnyílik a Körszínház, a színház avató előadása Szofoklész Antigonéja, a címszereplő Zolnai Zsuzsa, Iszméné szerepében pedig Berek Kati volt látható. Aztán másnap a közönség Básti Lajossal a címszerepben Szofoklész Oidipusz király című drámáját láthatta. 2002. július 19-én pedig megjelenik a Vorbis audio tömörítési eljárás első verziója. Hát ennél azért több minden történt ezen a napon, én csak egy párat válogattam ki nektek, viszont most megyünk tovább egy jó kis 2008-as slágerrel, Lady Gaga-tól szól a Just

Ennek az órának elértünk a végéhez, de még sokat fogunk együtt tölteni. Egészen egy óráig itt leszek veletek, és hát 9 órától majd teljesítem a kívánságaitokat, a következő órában pedig hozom a szokásos horoszkóp előrejelzést is. Most azonban

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket. Sólyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítását. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. Edzőmeccsnek indult, ám rangadó lett a Tatabánya Sári Sáv futballmérkőzésből. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, mivel az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz, azaz tartalmi kontroll nem érvényesülhet, így idézem, az alkotmányos elveket sértő, de az országgyűlés, mint alkotmánymódosítás hatalom által törvényes eljárás keretében elfogadott jelen módosítással szemben alkotmányos eszközzel nincs módom élni, mondta a köztársasági elnök. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlete a márciusi mélyponthoz képest 2-szeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de véges, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t. A jelenleg 87 napos tartalék már közel áll a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiséget a korábbi 44 napos mélypontra csökkentett szintről pódolták vissza március vége óta. A közlemény kidért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó 2 régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága közölte, hogy a kisbéri és tatai NAV ablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A két hetes szünet alatt személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőség, a tatabányai központi ügyfélszolgálaton, az esztergomi kirendeltségen, a komáromi és az oroszlányi NAV ablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és tatai NAV ablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetők. És végezetül sport, edzőmeccsnek indult, ám rangadó lett a Tatabánya Sári Sáv futballmérkőzésből, számolt be róla a kemma.hu. Parás hangulat, kemény párharcok, kiállítások és 3 gól, így lehet jellemezni a nagyiramú játékot mutató összecsapást. A Grosics Gyula stadionban a mérkőzés hazai sikert hozott, nyert a Tatabánya, a végeredmény 3-0.
0: Időjárás.
1: Még meleg nyárias az idő, a jövő hét folyamán azonban lassan mérséklődik a kánikula, és a hét második felére 25 fok körüli nappali értékekre számíthatunk.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép reggelt, sziasztok, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Remélem most már teljesen sikerült felébredni, és belevetettétek magatokat a napba. Én hozom ebben az órában, ahogy szoktam, a csillagok üzeneteit, meg persze a jobbnál jobb dalokat. Ahogy ígértem előző óra végén, a Crash Adams-szal indulunk, szól a New Heart.

Azariel és az introvertált dal után pedig itt vagyok a csillagok mai üzenetével. Kos, ma egy merész döntés többet hozhat, mint egy hét tervezgetés. Bízz az első megérzésedben. Bika, a türelem most valódi előnnyé válik, amit ma gondosan építesz, hamarosan meghozza a gyümölcsét. Ikrek, egy váratlan beszélgetés új irányt adhat a napodnak, figyelj a kimondatlan üzenetekre is. Rák, ma különösen erős a kisugárzásod, egy kedves gesztus többet jelenthet valakinek, mint gondolnád. Oroszlán, nem kell minden csatát megnyerned, ma az elegáns visszavonulás a legnagyobb erő. Szűz, egy apró változtatás meglepően nagy eredményt hozhat, a részletek ma neked dolgoznak. Hamarosan jövök a többi horoszkóp előrejelzésével is, viszont most egy icipicit elmegyünk zenélni. A Swiss Disco és Tonzundai közösével megyünk tovább, ez a

Perry és a Daisies itt a Forrás Rádióban, meg a többi horoszkóp előrejelzése is. Mérleg, a harmónia most nem magától érkezik, te teremted meg. Egy őszinte mondat csodákra képes. Skorpió, valami, amit már lezártnak hittél, új értelmet nyerhet, engedd, hogy a kíváncsiság vezessen. Nyilas, a kaland ma nem kilométerekben mérhető, egy új ötlet messzebbre vihet, mint egy hosszú utazás. Bak, a kitartásod ismét bizonyít, ma egy kis siker emlékeztet rá, hogy jó úton jársz. Vízöntő, a különleges ötleteid most könnyen követőkre találnak, ne rejtsd el azt, ami egyedivé tesz. Halak, hallgass a belső hangodra, mert ma tisztában mutatja az utat, mint bármilyen tanács. A nyugalom most a legnagyobb erőd. Nos, ezeket üzenik nekünk már a csillagok, én pedig azt üzenem, hogy a jobbnál jobb dalokkal megyünk a folytatásban is tovább. Jön a Hősök és a Halott pénzközöse, a Több türelem.

0: élni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdes ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28.
6: Skoda.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítés.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Destől szólt az ágyő. És akkor nézzük, hogy milyen dalok jönnek a folytatásban. Hát például szólni fog majd hamarosan Jennifer Lopeztől a Jenny from the Block, most pedig már

Közöse a filter, ezt volt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andrát halljátok. Hamarosan elérünk az óra végéhez, ami egyben azt is jelenti, hogy utána indul a kívánság műsor, szóval várom az üzeneteiteket és a dalkéréseiteket a 0620-978-9485-ös számra. Jöhet SMS és Viber üzenet is, de egyébként Messengeren is elértek. Most pedig megyünk tovább Üzsel.

Elértünk az óra végéhez, ami azt jelenti, hogy ha esetleg szeretnétek meghallgatni a továbbiakban bármilyen dalt, akkor mindenféleképpen bombázzatok az üzenetekkel. 0620 978 978 5-ös. Átadom most a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig majd megyünk tovább Inna és Matoma közösével. Ez lesz a Dream Out Loud. Mutatom!

0: Forrás Rádióban.
1: 3:09, jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket, elkezdődött az űzek párzási időszaka, érdemes odafigyelnünk. Fejlesztések valósultak meg Kisbéren, rangos elismerésben részesült két jeles esztergomi polgár. Már is jövök a részletekkel, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Fokozott figyelemre van szükség az utakon az őzek július második felétől augusztus közepéig tartó párzási időszakában, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi oldalán. Vóna Szabolcs figyelmeztetett, hogy ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak. Országszerte nappal is megjelenhetnek erdős mezőgazdasági területek közelében, keresztezve a közutakat. Gyakran hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten, amire nehéz előre felkészülniük az autóval közlekedőknek. Régóta várt fejlesztés valósult meg Kisbéren, a gödrök és a nem egyenlő talaj eltüntetésével korábban már a Kossuth-Lajos utcában is rendet tettek. Most pedig az új szőlő és a Perc-Elmór utca burkolatlan szakaszára került az autóval közlekedőknek. Régóta várt fejlesztés valósult meg Kisbéren, a gödrök és a nem egyenlő talaj eltüntetésével korábban már a Kossuth-Lajos utcában is rendet tettek. Most pedig az

0: És végezetül sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség, azaz az MLS egy évre 15 milliárd forintot kap az MTVA-tól és a Szerencsejáték ZRT-től a hazai versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért. A beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték ZRT pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól. A befolyt összegből a klubokkal történt egyeztetés után a férfi NB1-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB2-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a 4 kupasorozatban eredményesen szereplő amatőr csapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.
1: Időjárás.
0: Nyári meleggel búcsúzik a hét, a jövő héten azonban enyhülés érkezik. A hét második felében a csúcshőmérséklet már csak 25-27 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. És innentől kezdve most már tiétek a terep, szóval kérjetek tőlem dalt, vagy küldjetek rajtam keresztül üzenetet. 0620-948-948-5-ös erre a számra várom ezeket. Most pedig indulunk tovább Inna és Matoma közösével, ez a Dream Out Loud.

A New Level Empire és Dr. Béres közöse az Amíg tart a nyár, ezt volt itt a Forrás Rádióban. És akkor már indulunk is az első dalkéréssel, ami nem másé, mint MSA. A Lost Frequencies-től szeretnék kérni a The Feeling-et, én pedig már

the House és az It's Raining, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Megyünk is tovább Feri kérésével, aki a kollégáinak szeretné küldeni Offenbach és Norma Jean Martin közösét, az Overdrive-ot, és azt üzeni, hogy kitartást a munkában.

0: Yeah.
1: I'll just go to bed. I'm tired.
0: I want to watch Friends.

0: A Blue Lagoon és a Break My Stride, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Meg most egy icipici Buenos Morgan fog szólni. Belehallgatunk abba, hogy miről beszélgettek a héten a fiúk, hát Kittivel kiegészülve. Például beszélgettek a fürdőszobai eszközökről is.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Amúgy nálunk a fürdőszobában vannak gyilkos eszközök. Tehát, hogy például a hajsütővas, csak ott meg kell várni a betörőnek, amit felfűt.
3: Én is a kis ollót azt tudnám a nyakába szúrni. Kicsit
4: egy pillanatok a Forrás Rádióban.
5: Nem eskedjük támogatásával.
3: Figyelj, jogos önvédelem, úgyhogy...
2: Vagy a fülpucolót benyomni a fülébe, és...
3: Új.
5: Esetleg a köröm reszelővel túl rövid reszelni a körmét, mert az fáj.
4: Életszerű. Vagy DC-be belegyomni a fejét, hát elkap valami baktériumot, ami 6 hónapon belül végez vele.
3: Egyébként durva, de én is úgy szoktam lenni, mert nyilván nyitva van az ajtó, nekem a WC meg a fürdő, jó, szóval egy van a kád, meg ugye
4: igen?
3: Igen, és én is 600-szor megnézem, hogy be van-e zárva. Jó, nem mintha a harmadikra valaki felugrál.
5: A Paul Kember.
3: De hogy én is kétszer meg szoktam nézni, hogy be van-e zárva.
2: Amúgy a WC illatosító, ez a spré, az gyilkos fegyver lehet. Aha, tehát azzal szemben nyomsz valakit, akkor azt nem hat.
5: Hát lehet, hogy nem lát, de nagyon szép óceán illatú lesz.
2: Itt még mekkora mázli az, hogy a... Mekkora mázli az, hogy a bűnöző fogta magát, és ő menekült, és ő rohant ki, mert ugye teljesen kiszolgáltatott helyzetben vagy. A sikításon kívül nem sok mindent tudsz, mert nyilván messzelenül nem fogsz kirohanni az utcára.
5: Hát sem, hogy sem, hát ha az életedért küzdesz, akkor hát miért rohannál ki?
2: Kirohansz?
5: Hát hülye vagy? Hát persze. Hát most, ha most érted, ha ebből lehet választani, hogy meghalok, vagy pedig kirohanok messzelenül az utcára, hát akkor kirohanok.
2: De legalább takarod magad? Viszel egy WC kefét?
5: Hogy sőt, hát gyorsan föl is öltözöm, kiválasztom, hogy éppen milyen ruhadarabot vennék fel a meneküléshez.
2: De ugyanúgy.
3: Parfümöt is
5: parfümözöm magam.
2: De hogy azért nyilván előtte egy 4 fekvőtámaszt lenyomsz, hogy legyen benne egy ilyen kis pámp, hogy
5: jól nézzen ki. Segítség! Behúzom a hasam, úgy rohanok.
3: De tényleg egyébként.
5: Pop, kitolhass, behúz.
4: Jó, de ez nálatok egy sima szombatot a lakóparkban, nem amikor te így rohansz az utcán.
5: Ja, hát az adjuk is ilyen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I. és Roland és Rédl Ádám.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

És a Melody szólt az imént itt a Forrás Rádióban, és bizony el is értünk ezzel a dallal az óra végéhez, úgyhogy mostán ellépek egy pár perc szünetre, viszont Pisti jön a hírekkel, információkkal, utána pedig visszatérek és teljesítem a kívánságaitokat, mármint a dalkéréseket, hogyha elkülditek a 0620 978 975-ös számra. Jöhet SMS meg Viber üzenet is, egyébként Messengeren is elértek. Most tehát jönnek akkor a hírek, a következő órát pedig ez a dal fogja indítani.

szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 10:03, szép vasárnap délelőttöt kívánok, jó napot! Szigorítanák az öreg tóhajózását, megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, nem lesz meleg víz Tatabányán. Jövök már is a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, Szabó Istvánt hallják. Szigorítanák az öreg tóhajózását. A város indoklása szerint az utóbbi időszakban egyre több elektromos eszköz jelent meg az öreg tavon. A tervezet szerint az évente kiadható engedélyek számát is meghatároznák. A gépi meghajtású, vagyis elektromos és motoros vízi járművek esetében összesen 15 engedélyt adnának ki, míg az eseti engedélyek számát 5 hajóban maximalizálnák. A szabályozás oka, hogy a tóhasználók szerint az öreg tó elérte azt a határt, ahol már nem lehet korlátlanul növelni a hajók számát. A város célja ezért a jelenlegi állapot fenntartása és a tó terhelésének csökkentése. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium a kormány honlapján. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Kiemelt szempontként említették az ergonómiát, a komfortot, az esztétikumot, a tartósságot, a széles méret skálát, az ellenálló időt álló anyagokat és tervezést, valamint a jó tisztíthatóságot, karbantarthatóságot. A ruhák és kiegészítők eljuttatása az állományhoz nem egy körben átfogóan, hanem ütemezettel lépcsőzetesen az adott terméktípusok csereérettségének fontosságát figyelembe véve történik. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukorica adott terméktípusok csereérettségének fontosságát figyelembe véve történik. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukorica termésben jelentkező 30%

0: lesz a nyári karbantartások miatt meleg víz szünet. Az érintett területek Bánhidai lakótelep, Turul lakópark, Hársfaliget, Réti 82/1, Réti 82/6 közötti terület, Millennium lakópark, Kertvárosi lakóterep, Petőfi lakópark, Erőmű lakótelep. A Tészó ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják.
1: Időjárás.
0: Még meleg nyárias az idő, a jövő hét folyamán azonban lassan mérséklődik a kánikula, és a hét második felére 25 fok körüli nappali értékekre számíthatunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

Kunk egy újabb órába, amiben a ti dalkéréseiteket fogom teljesíteni. 0620 9789 85-ös, erre a számra tudjátok küldeni, ha még esetleg eddig nem tettétek meg. Most pedig indulunk, ahogy ígérzem, Offenbach-hal, szól a Miles Away.

és Péli Barna közös a Hófehér Jaguár, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, én pedig azért vagyok itt továbbra is, hogy teljesítsem a dalkéréseiteket, most Anitáé fog következni, a szerelmének Küldi, Kaigo és Eva Max közösét, már szól is a Whatever.

I'm Funk és Can You Feel It? Ez a dal szólt itt a Forrás Rádióban. A következő kérés pedig Éváé, aki azt írja, hogy nagyon szereti Jason Derulo és Michael Bublé közösét. Ez a Spicy Margarita. Küldi mindenkinek, aki szereti. You're my spicy margarita.

0: Yeah, you should take it off.
1: Friss, ropogós, és jobban tapad, mint a rágó a cipőt talpára. Jöjjön is, mint egy újdonság. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzaskukac.téber.hu e-mail címre. Feladatait közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
5: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda Bia és Jamina is velünk lesz. Részt vehetsz az Edutus Egyetem aktivitásain és ismerkedhetsz az egyetemista léttel is, és még egyéb érdekességek is várnak. További részletek a Gyémánt fürdő Facebook oldalán és honlapján.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: Ez a Forrás Rádió mindig veled, az imént pedig Kamrattól szólt az I Believe. Most pedig egy icipici Buenos Morgan visszatekintő fog következni. Andy Roland és Kitty beszélgettek a férfiakról, de hogy milyen kontextusban, az mindjárt kiderül.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Van-e ennek köze a K-pophoz?
3: Ezt az aspektust nem láttam jönni.
2: De, igen. Tehát, hogy jönnek be ezek a fiús lányok, lányos fiúk, mindenkinek ilyen baba arca van, meg nem tudom mi. Tehát, hogy most mintha kezdene ez lenni a trend. Ugye régen volt ez a, most mutogattad a képeket, kiről? Jason Stathamről?
4: Igen.
2: Hogy volt ez a férfi ideál régen, most meg mintha jönnénk lefelé, és akkor a Nikinek is nézzük így a telefonján a szósülösünknek, hogy ki ez a kislány ott a borítóképen, aztán kiderül, hogy az egy fiú. Tehát, hogy van ennek köze ahhoz, hogy a 20 évesek nyerekben érzik magukat, hogy kvázi a 20 éves fejem lehet, hogy ideálisabb a mai lányok fejében, mint mondjuk a korombeliekében.
3: Ugye, ez azért nem érzem, hogy ez akkora döntő dolog lenne, mert hogy ugyanez megvolt régebben is, tehát 20 évvel ezelőtt, ha belegondoltak, akkor meg az emós fiúk, lányok voltak, ugye akkor ment a Tokyo Hotel, idehaza a No Thanks, tehát hogy ez a fajta vonulat, és ott is megvolt ez, hogy most lányos fiúk inkább, és ők voltak a trendiek. Nem, egész egyszerűen szerintem a 20 éves srácok nyilván úgy érzik, hogy akkor ők tényleg erőteljesek, mennek, és akkor ők az alfahímek. Nem feltétlenül van meg mögötte az a fajta egyrészt tapasztalat, másrészt meg az a fajta gondolkodásmód, amit sok 20 éves csaj viszont már igényelne.
4: Hát igen.
2: Itt arra hívják fel a figyelmet még, hogy a kritika hiány. Tehát, hogy abban az életkorban, és ebben van valami a kudarcok tekintetében, amit ti is hoztatok már, hogy nem volt annyi kritika, nem érte őt annyi ilyesmi, tehát kvázi bízik és megy előre. De akkor lehet, hogy ott puffanni is amúgy.
3: Persze, de önbizalom nélkül meg nem megy, tehát csak valahol azért meg kell tartani azt valami ilyen arany középúton szerintem, és várjál, van még egy, amire szerintem most pont a Móni is rácsaplakozik, és szerintem pont egy hasonló gondolat jutott nekem eszembe, felolvasom ő mit írt. Régebben a pasik csajoztak, mostanában a fiatal csajok mennek oda a pasikhoz, és nem mindig kellenek
4: Hol?
3: Na, ez most egy kicsit érdekesen írta le. Szerintem a csajok kiakadtak, hogy nem tudják felszedetni magukat. Nem az, hogy felszedetni magukat, hanem szerintem nagyon sok pasi nem tud már klasszikus módon ismerkedni. Miközben a nőkben még azért valahol, ha nem is mindenkiben, de azért a többségben talán még ott van ez a fajta elvárás, hogy nekik udvaroljanak, legyen azért némi romantika, legyen kedvesség, legyen normális gondolkodásmód.
2: Jó, de amúgy nehezebb is a dolga a mai fiúknak, mert nálunk még menő volt a kamerás mobil. Ma már azzal senki nem vágódik be senkinél, tehát most már más kell.
3: De hogy szerinted anyagiasak a mai 20 éves csajok?
2: Nem, ezt akartam mondani, inkább szerintem az, hogy...
3: De mondhatod, mert egyébként lehet, hogy van benne valami, mert egy bizonyos részük szerintem igen anyagias.
2: Erről nincsen tapasztalatom, inkább azt akartam fölhozni, hogy itt a nagyon visszazárkoztunk a közösségi médiába, meg beszéltünk róla ezerszer, hogy most már nem hívják föl egymást, hanem csak ráírnak, és izgulnak sokan a fiatalok közül egy telefonhívásnál, tehát hogy maga az, hogy interakció van egy valódi húsvér valakivel, az húzódott vissza, és akkor is stresszes volt, amikor mit csináltunk, de akkor legalább interaktáltunk.
4: De most az igazság, hogy face to face pont ezért már nem beszélgetünk. Tehát én ezt sokszor mondtam nektek itt a műsorban, hogy nekem az a problémám, hogy még hogyha nem is akarsz a másiktól, nem tudom, egy éjszakás kalandot, vagy nem akarod megismerni, vagy mit tudom én, csak valaki szimpatikus, mondjuk szépen mosolyog egy szórakozó helyen, hogy nem mész oda beszélgetni. Tehát az a baj, hogy klikkesedés van a szórakozó helyen, a fiúk a fiúkkal vannak, a lányok a lányokkal, és marhára nézegeti fél éjszakán át a másik sarokba a csajszit, de nem menne oda, hogy hello, amúgy milyen napod volt. Tehát, hogy érted, hogy...
3: Bármilyen szarszöveggel oda lehet menni.
4: Igen.
3: Egyébként lehet ebben valami, és talán ezzel függ össze, hogy azt látom, hogy mondjuk a mai 20 éves srácoknak kevésbé van kiállása. Tehát azért, hogyha megjelenik egy, nem is feltétlenül nagyon jó képű, de azért mondjuk egy határozott karakterrel bíró 40-es pasi, arra lehet, hogy sokkal jobban odafigyelnek még a 20 éves csajok is. Miért? Mert van egy kiállása, van egy karaktere, meg tud szólalni. És ez az, ami rengeteg fiatalabb srácban már nincs meg.
2: Jó, és akkor az viszont kijelenthető, hogy az idősebb férfiak a vonzóbbak még mindig? Ezt szerintem egyébként igen.
4: Hát ne engem vegyetek alapul, mert nekem mindig ugye az idősebb férfik, de az az érdekes, hogy ebből olyan szempontból soha nem volt bajom, hogy soha nem próbálkoztak szinte a velem egykorúak. Tehát lehet, hogy érzik rajtam, hogy én nem az a típus vagyok, és érdekes, hogy így, ez így alakult.
2: Hát meg egyébként itt akkor vissza lehet menni odáig is, hogy azért a férfiaknál lassabban jön el az az agyi szint, ami a nőknél hamarabb. Cserébe a férfiaknál tovább megmarad.
3: Így van, és utána gyorsabban leépül, ugye?
4: Igen.
1: Buenos Morgan, minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Riddle Ádám. Nyári üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Declan J. Donovan és a Fighting With Myself, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, most pedig Zoli kérése fog következni, aki a szüleinek küldi a Bagosi Brothers Company-től a Visszajövök című dalt, ami már indul is.

fogunk elbúcsúzni ettől az órától, ugyanis elértünk idáig. Ha van esetleg valamilyen dal, amit szeretnétek meghallgatni, akkor azt továbbra is várom a 0620-97-8-97-85-ös számon. Most jönnek a hírek Szabó Istvántól, a következő órát pedig Alessandra fogja indítani a Toszkánával. Mutatom!

Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11, üdvözlöm Önöket, szép vasárnap délelőttöt. Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítását, biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. Edzőmeccsnek indultam, rangadó lett a Tatabánya Sári Sáv futballmérkőzésből. Jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonja mögött, Szabó István. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, mivel az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz, azaz tartalmi kontroll nem érvényesülhet, így idézem, az alkotmányos elveket sértő, de az országgyűlés, mint alkotmánymódosítás hatalom által törvényes eljárás keretében elfogadott jelen módosítással szemben alkotmányos eszközzel nincs módom élni, mondta a köztársasági elnök. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlete a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de véges, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t. A jelenleg 87 napos tartalék már közel áll a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiséget a korábbi 44 napos mélypontra csökkentett szintről pódolták vissza március vége óta. A közlemény kidért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága közölte, hogy a kisbéri és tatai NAV ablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A kéthetes szünet alatt személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőség: a tatabányai központi ügyfélszolgálaton, az esztergomi kirendeltségen, a komáromi és az oroszlányi NAV ablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és tatai NAV ablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetők. És végezetül sport, edzőmeccsnek indultán vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és tatai NAV ablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetők. És végezetül sport, edzőmeccsnek indultám, rangadó lett a Tatabánya

0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok! Pisti, köszi szépen a híreket, információkat. Már csak 2 óra van hátra. Arra, hogy elküldjétek nekem a kedvenc dalotokat, amit szeretnétek meghallgatni. 0620-978-9785-ös. Erre várom ezeket. Most pedig, ahogy előző óra végén ígértem, indulunk tovább Alessandrával, szól a Toszkánán.

A Lost Frequencies és a Bastille közöse a Head Down, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Ha van valamilyen dal, amit szeretnétek meghallgatni, mindenképpen küldjétek el nekem, 0620 978 975-ös, jöhet SMS meg Viber üzenet is. Vegyetek példát Rékáról, aki elküldte, hogy nagyon szeretné meghallgatni Jude Law és Dash közösét, ez lesz a Diva, én pedig természetesen ezt teljesítem, úgyhogy már indul is a dal. Melo van, melo van, aha.

0: Sean Paul és Inna közöse a Let It Talk To Me, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. Megyünk tovább Lady Gaga-val, ugyanis Patrick Vivienne-nek szeretné küldeni a The Dead Dance című dalát, és üzeni neki, hogy nagyon szereti.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak slágerek! Ez a Forrás Rádió!

0: You're the Problem. Eva Max-től szólt az imént ez a dal itt a Forrás Rádióban. Most pedig jön egy kis Buenos Morgan visszatekintő. Ádi és Roland ezen a héten beszélgettek a félelmekről is. Ebbe hallgatunk most bele.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Itt elnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Az egyik nagypapám az olyan volt, ő volt az, aki már Budapesten beállt a belső sávba, mert tudta, hogy azon végig eljöhet hozzánk, hogy ő volt az, aki úgy parkolt, hogy mikor megérkezett, tudtunk, hogy még egy 20 perc még feljön, mert parkol. Tehát, hogy ő is így behúzta, bepontosította, stb. És ez vagy akkor.
3: Igen, de nem, tehát ez a becsületességnek a jele. Én legalábbis igyekszem ezt így kommunikálni, az asszony szerint inkább béna vagyok, de hát az már megint egy másik.
2: Ez más, mint a bénaság, ez valahol inkább egy ilyen kényszeresség. Lehet, hogy nem tudod ott, hogy egyszer próbáld meg, te tudod, azt szokták csinálni, hogy amikor valaki fél a pókoktól, akkor nyilván klinikai körülmények között, de körbe rakják pókokkal. Hogy egyszer próbáld meg, hogy beállsz Ferdén, és úgy tudod elhagyni. Csak a saját fejlődésed érdekében.
3: Félek a szép nőktől. Nem így működik? Az nem is érkezel neki?
2: Vedd körbe magadat szép nőkkel, és nézd meg, hogy bírod-e?
3: Igen.
2: Jó.
3: Ebből még pénzt is csinálhatnánk, hallod, hogyha ezt szabadalmaztatnánk.
2: Tehát akkor igazából most a Ferde hajlamodat nem javítottuk ki.
3: Mondtuk, hogy szerda a coming out.
2: Igen, szerda a coming out nap, de alapjáraton akkor behoztunk egy olyan konfliktust az életedbe, ami kifejezetten tudományos alapon egy kísérlet, amit meg kell csinálnunk.
3: Igen, drága férfi hallgatók jelentkezését várja. Ki az, aki adná magát ehhez, hogy hasonlóan fél a szép nőktől, és akkor megpróbáljuk így kúrálni, hogy őt körbevesszük. Hogy mondtad a pókok kapcsán?
2: Hát, hogy klinikai körülmények között.
3: Klinikai körülmények között, de
2: körbevesszük szép nőkkel.
3: Körbevesszük, igen.
2: Ez a csajofóbia kigyógyítása lesz a Forrás Rádió reggeli műsorában 0629 98 98.
3: Nagyon jó, én nekem nagyon tetszik. Ez a tudományos út, ez az én utam.
2: Nem is gondolkozom, hogy én kiktől félek, vagy kiktől tartok, mert nagyon sok
3: hát
2: minek...
3: Én, ha ezt az asszony visszahallja, akkor tőle, de...
2: akkor körbe kell téged venni dühös feleségekkel.
3: Kurálni, igen, úgy, igen.
2: Ja, mitől félek? Van-e olyan, amitől úgy konkrétan, hát a NAV-tól egy kicsit.
3: Navosok jelentkezését várom, de ez mondjuk egy általános Magyarországon.
2: Ez egy általános dolog, tehát akkor ez nem veszélyes. Nem nagyon tudok, az a baj, nem nagyon tudok olyat mondani, akiktől úgy nagyon rettegnék. Vagy mondhatok, de ez nagyon nem PC.
3: Jaj, de hülye vagy.
2: Nem, az informatikusokra gondoltam. Azoktól tartok, mert olyan furcsa, amiket nyomkodnak meg, de hogy az informatikusokra azt nem akarom megbántani.
3: Néhány celebtől, nem?
2: Hát mondjuk igen. A buta emberektől. Attól félek, mert nem tudod, hogy mi van. És nem tudod, hogy mit döntenek, meg mit lépnek.
3: Hát még a buta celebektől akkor hogy félhetsz?
2: Szóval akkor buta celebek jelentkezését is várjuk. Lesz itt egy érdekes tömkelek, és lesznek metszetek, tehát lesznek szép nők, akik buta celebek.
3: Tudnék egy párat mondani, igen.
2: Lesznek navosok, akik informatikusok.
3: És lesznek a navosok, akik buta celebek? Olyan nincs.
2: Nem, az biztos, hogy olyan nincs. Jó, érdekes műsorokkal készülünk.
3: Így van. Na, még egyszer elmondjuk. Azt írja Móni, hogy én a sok pénztől félek. Ha! Jó taktika.
2: Trükkös vagy. Igen, írtam a fordított pszichológiáról egy könyvet, de ne olvasd el.
3: Ez jó.
1: Buenos Morgan! Minden hét.

Basket Wolf és az Astronauts in the Ocean, ez szólt itt a Forrás Rádióban, ennek az órának a végén, ugyanis eljött a pillanat, hogy átadjam a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. A következő órában pedig, ha elkülditek azt a dalt, amit szeretnétek, akkor teljesülni fog, ezt a 0620-9489-85-ös számra kell elküldeni továbbra is. A következő órában pedig majd Alok, Menő és Tempfé közösével fogunk indulni, ez lesz a Super Rich, mutatom.

megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perccel a déli harangszó előtt üdvözlöm Önöket, jó napot kívánok! Elkezdődött az üzek párzási időszaka, érdemes odafigyelnünk. Fejlesztések valósultak meg Kisbéren, rangos elismerésben részesült 2 jeles esztergomi polgár. Már is jövök a részletekkel, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. Fokozott figyelemre van szükség az utakon az őzek július 2. felétől augusztus közepéig tartó párzási időszakában, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi oldalán. Vóna Szabolcs figyelmeztetett, hogy ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak. Országszerte nappal is megjelenhetnek erdős mezőgazdasági területek közelében, keresztezve a közutakat. Gyakran hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten, amire nehéz előre felkészülniük az autóval közlekedőknek. Régóta várt fejlesztés valósult meg Kisbéren, a gödrök és a nem egyenlő talaj eltüntetésével korábban már a Kossuth-Lajos utcában is rendet tettek. Most pedig az új szőlő és a Perc-Elmór utca burkolatlan szakaszára került sor. Sinkovics Zoltán polgármester az átadás kapcsán kiemelte, hogy a városvezetés számára elsőrangú szempont a lakossági visszajelzésekre való gyors és hatékony reagálás. Rangos elismerésben részesült 2 jeles esztergomi polgár, Maráz Zsuzsanna ultrafutó és Najzer András vállalkozó közösségszervező. Az Esztergom megyei jogú város díszpolgára címet ítélték oda számukra, amelyet az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen vehetnek át. Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalán osztotta meg a hírt. És végezetül sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség, azaz az MLS egy évre 15 milliárd forintot kap az MTVA-tól és a Szerencsejáték ZRT-től a hazai versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért. A beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték ZRT pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól. A befolyt összegből a klubokkal történt egyeztetés után a férfi NB1-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB2-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán. A maradványból a női nagypályás és a futszál szakág első osztályú csapatai, valamint a 4 kupasorozatban eredményesen szereplő amatőr csapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.
0: Időjárás.
1: Még meleg nyárias az idő, a jövő hét folyamán azonban lassan mérséklődik a kánikula, és a hét második felére 25 fok körüli nappali értékekre számíthatunk.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió.

A New Level Empire-től szólt a Valami legyen itt a Forrás Rádióban. Most pedig Józsi kérésével fogunk tovább menni. Sziasztok, szeretném kérni David Guetta és a One Republic közös számát, az I Don't Wanna Wait című dalt. Küldeném mindenkinek, aki szereti. További szép napot, kitartást mindenkinek!

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok. A következő kérés pedig Szilvitől érkezett. Sziasztok, páromnak, Krisztiánnak és kisfiamnak, Krisztofernek szeretnék küldeni egy szép számot Neszmélyre. Köszönöm szépen. Hát a szép szám, akkor nekem most Jisoo és Zayn közösen jutott eszembe, ez az Eyes Closed. Remélem, hogy tetszeni fog.

0: vagy nálunk a bulira! Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
6: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda Bia és Jamina is velünk lesz. Részt vehetsz az Edutus Egyetem aktivitásain és ismerkedhetsz az egyetemista léttel is, és még egyéb érdekességek is várnak. További részletek a Gyémánt fürdő Facebook oldalán és honlapján.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez.

0: Binary és Neil Horan közöse az Our Song, után pedig megyünk tovább egy kis Buenos Morgan visszatekintővel. Hát jönnek ma fárasztó viccek, ugyanis ezen a héten is volt szóvicc csütörtök.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Jó, figyelj, a fagylaltosoknak rendeztek ökölvívó bajnokságot. Kehely súlyban.
3: Nem is rossz.
4: Amúgy, egy pillanat rájunk meg. Tudod, hogy hívják azt a kis poharat, hogy olyan berendeled a fagyit, és nem töltsél be?
2: Kehely.
4: Igen, de tudod, hogy hívják Balassagyarmaton meg a környékén, és amúgy Budapesten is átveszik a dolgot. Sétáló.
2: Ja, sétáló pohár.
4: De miért? Töltsérrel is sétálok.
2: Hát igen, de ez egy olyan pohár, amit...
4: Nagyon dolgos, igen. Hogy hívják az erős WC készítőt?
2: Bodybuilder.
4: Jó!
2: Háj, de jó vagy, Roland!
4: De és ugye milyen humoros?
2: Erre mondtad, hogy jó.
4: Miért nem jó? Nem, a következőre mondom azt, hogy a zseni. Most már én csak bemelegítek,
2: jó,
4: készít.
2: Most azok egy olyan, amit mostában egyébként ez lehet, hogy sokakkal szembe jött közösségi oldalakon, de hát ez mindenképpen.
4: Nyomjad.
2: Miért nem áll szóba egymással az ázott zsemle és a darált hús?
4: Nem tudom.
2: Mert fasírdban vannak.
4: Szép. Ezt imádom. Még nem annyira tudom, hogyan mondjam, de jó lesz. Melyik házi állatnak van nyomása, ellenállása és fázisszöge is?
2: Fokalmam nincsen.
4: Baromfi.
2: De nem zseni?
4: Mennyire kell ez pihennek lenni? Jó. Nyomása, ellenállása, fázisszöge. Meghalok. Az a baj, erre nem fog emlékezni.
2: Hozok egy állatosat én is. Hogyan kérdezi meg a pösze nyuszik a Görögországban?
4: Jó, hogy... életből vett szituáció.
2: Folytasott. Hogy ki a szamár?
4: Nem tudom.
2: Caciki? Bocsánat.
4: Ezt imádom. Jaj. A Kannibálok szigetén eltéved a tudós csoport egyik tagja. Hosszas bolyongás után őslakosba botlik. Elnézést, nem látták véletlenül a kollégáimat? De igen, velük már több ízben is találkoztunk.
2: Az jó. A következőre elnézést kérek, de muszáj így kimondanom, mert így van. Értelme, hát, hogy mennyire poénos. Szorulásom van. Mióta fingom sincs.
4: Bocs. Miért mennek a halottak a boltba?
2: Élesztőért.
4: Jó! Te jó vagy!
2: Jó. A hentes házi moziának hangját hogy nevezzük?
4: Hentes házi moziának hangját? Uh-huh. Nem tudom.
2: Hát ez a Colby Surround.
4: Jézusom, ez nagyon alja volt, ezt tudod?
2: Tehát, igen,
4: ezt
2: tudom.
4: Ez a WC készítőnél is rosszabb. Jó, akkor még egy, hogy miért nem lehet hinni a kínai asztrológiának?
2: Nem tudom.
4: Mert ferdeszemmel készítik.
2: Ez mennyire volt PC? Hát ez semennyire. Jó, és akkor én is...
4: Legyen a záró, zár le, mert végül.
2: Én is egyel zárok. Hogyan nevezzük, amikor feltakarítják a repteret, reptéri padlót?
4: Ó, feltakarítják az airport?
2: Pontosan!
1: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál és Roland és Rédl Ádám. Ez nem csak egy rádió. Ez a Forrás Rádió. Mindig vele!

Jason Derulo és Adam Levine közös a Lifestyle itt a Forrás Rádióban, meg az utolsó dalkérés is, ami nem tudom, hogy kitől jött, mert nem írta alá, de a feleségének szeretnék kérni Bruno Mars-tól a Marry You-t,

Nyári üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

0: Spray és a Where is my husband? Ez szólt itt a Forrás Rádióban, és bizony ez volt az utolsó dal, legalábbis ami az én műszakomat illeti, hiszen most el kell, hogy köszönjek tőletek, de érdemes továbbra is velünk tartani, hiszen jön Szabó István a Komáromi Krónika híreivel, aztán természetesen szokás szerint Íj és Rolanda Zicserrel. Nagyon szépen köszönöm, hogy egészen ideig itt voltatok velem, és hogy ennyire aktívak voltatok és kértetek tőlem dalt. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok. Vigyázzatok magatokra, további szép hétvégét kívánok. Sziasztok!
1: Ez az egyetlen meccs, ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport! Hallgasd az Zicsert, a Forrás Rádió sportmagazinját Íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Komáromi Krónika. Komárom és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
2: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, eltűnt fiút keres a komáromi rendőrség. Zárva a könyvtár Komáromban, de épül a McDonald's. Jövök a részletekkel, a Komáromi Krónika híreit Szabó Istvántól hallják. A komáromi rendőrkapitányság eljárást folytat Kanalas Zoltán eltűnése ügyében. Az eltűnt fiú július 3-án távozott a gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség leírást is adott a tínédzserről. A tájékoztatás szerint az eltűnt fiú 17 éves, 167 cm magas ügyében. Az eltűnt fiú július 3-án távozott a gyermekotthonból, és azóta ismeretlen helyen tartózkodik. A rendőrség leírást is adott a tínédzserről. A tájékoztatás szerint az eltűnt fiú 17 éves, 167 cm magas, zöldes

0: központi segélyhívó telefonszámon. Szombatonként zárva tart a Jókai Mórvárosi Könyvtár Komáromban. A felnőtt részleg június 27-től augusztus 29-ig van zárva ezeken a napokon. A bejárat melletti Biblioboxba a zárvatartás idején is leadhatnak könyvtári könyveket. Megkezdődtek a komáromi McDonald's étterem kivitelezési munkálatai. A fejlesztés várhatóan mintegy 80 új munkahelyet teremt a térségben. Az új étterem a Generációk háza melletti területen épül, a vendégeket egy 85 férőhelyes belső tér, valamint egy 24 fő befogadó képességű terasz várja majd. A nyári péntek esték különleges hangulatban telnek a Jókai Mórvárosi Könyvtár hangulatos udvarán Komáromban, ahol július minden péntekén 18 órától irodalmi és zenei programok várják az érdeklődőket. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg kedvenc regényeik legszebb részleteit a közönséggel, amelyeket élő kíséret tesz még meghittebbé és emlékezetesebbé. Legközelebb július 24-én pénteken Szinak Evelin olvas fel, énekel Purdi Marika. A Komáromi Krónika híreit Szabó Istántól hallották. További jó rádiózást kívánok, tartsanak a Forrás Rádióval.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, már is indul a Zicser, ez a Forrás Rádió sportmagazinja. Nyilván szóba hozzuk majd a tegnapi bronzmeccset, meg a mai döntőt, ugye a foci VB kapcsán, de hozok nagyon klassz helyi sporthíreket is. Ja, és persze, jobbnál jobb slágereket, tartsatok velem, Calvin Harris-szel indulunk, jön már is az újdonság, ez a Satisfy, a mikrofon mögötti és Roland.

Teljesíthető csoportba került a bányász, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Pénteken megtartották a férfi kézilabda Európa Liga csoport körének sorsolását. A MOL Tatabánya KC az izlandi Valurt, a szlovén Grosis Slovant és a dán Morsti Handboldot kapta. A sorozat egyébként 5 körből áll, a csoportmeccseket rájátszás követi, majd jön a 8-ad döntő, a 4-ad döntő, végül pedig a Final Four, a 4-es döntő. A szeptember 29-től december 2-ig tartó 6 fordulós csoportkörben a Tatabánya képviseli Magyarországot. A csoportokból az első 2 helyezett jut tovább a rájátszásba, és hozzájuk csatlakoznak majd a Bajnokok Ligájából kieső gárdák. Hozzánk pedig a Anahit újdonsága csatlakozik. Ez már is az I Was Wrong.

Sophie Alice Baxter énekelt nekünk, ez volt a Get Over You, egy igazi klasszikus az ezredforduló környékéről. Folytatjuk egy sokkal frissebb slágerrel, Felix Jánil már is, és a Now is a Good Time to Be, itt a Forrás Rádióban. Tudjátok jól, mindig veled, mindig veletek vagyunk.

Magyar bajnok lett Olá Levente, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja, a Tatabányai Sportklub ökölvívója a 60 kg-os súlycsoport döntőjében. Az olimpiai kerettag Gális Rolandot győzte le, így 2023 után ismét magyar bajnoki címet szerzett. Gratulálunk természetesen Olá Levinek, és akkor szóljon neki is, meg nektek drága hallgatók, Sean Paul és Szia közös lágere, ez már is a Dynamite. Dynamite.

0: Vége az ICER első órájának, ez azt jelenti, hogy jönnek a legfrissebb hírek, információk, utána azonban visszatérek, és egy nagyon klassz újdonsággal nyitjuk majd a következő 60 percet. Érkezik majd a hírek után teljes egészében a Bambolé.
1: Túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 2, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket. Szigorítanák az öreg tóhajózását, megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, nem lesz meleg víz Tatabányán. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó Istvánt hallják. Szigorítanák az öreg tóhajózását. A város indoklása szerint az utóbbi időszakban egyre több elektromos eszköz jelent meg az öreg tavon. A tervezet szerint az évente kiadható engedélyek számát is meghatároznák. A gépi meghajtású, vagyis elektromos és motoros vízijárművek esetében összesen 15 engedélyt adnának ki, míg az eseti engedélyek számát 5 hajóban maximalizálnák. A szabályozás oka, hogy a tóhasználók szerint az öreg tó elérte azt a határt, ahol már nem lehet korlátlanul növelni a hajók számát. A város célja ezért a jelenlegi állapot fenntartása és a tó terhelésének csökkentése. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium a kormány honlapján. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Kiemelt szempontként említették az ergonómiát, a komfortot, az esztétikumot, a tartósságot, a széles méret skálát, az ellenálló időt álló anyagokat és tervezést, valamint a jó tisztíthatóságot, karbantarthatóságot. A ruhák és kiegészítők eljuttatása az állományhoz nem egy körben átfogóan, hanem ütemezetten lépcsőzetesen az adott terméktípusok csereérettségének fontosságát figyelembe véve történik. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukorica termésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken, jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet indoklása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű hozamveszteséget okozott, a hektáronkénti támogatási összeget a rendelkezésre álló legfeljebb 10,8 millió eurónak megfelelő forintkeret és a jóváhagyott károsodott kukorica területek nagysága alapján határozzák meg. Legközelebb Tatabányán július 20-a és 24-e között lesz a nyári karbantartások miatt meleg víz szünet. Az érintett területek Bánhidai lakótelep, Turul lakópark, Hársfaliget, Réti 82/1, Réti 82/6 közötti terület, Millennium lakópark, Kertvárosi lakóterep, Petőfi lakópark, Erőműi lakótelep. A TSZO ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják.
0: Időjárás.
1: Nyári meleggel búcsúzik a hét, a jövő héten azonban enyhülés érkezik. A hét második felében a csúcshőmérséklet már csak 25-27 fok között alakul.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
3: Hello, drága forrás hallgatók! Folytatódik a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában egészen biztosan szótajtek majd a Halftime Showról, már ami ugye a ma esti VB döntőt illeti, illetve egy kicsit szóba kerül majd a francia válogatott Olyszéh jövője. Na meg persze nem hiányozhatnak a jobbnál jobb slágerek sem. Ahogy ígértem, kezdésként már is pörög a Bambolé a mikrofon mögött, és Roland.

Weekend és a Swedish House Mafia, ők álltak össze 2022-ben, ebből született meg ez a remek sláger, a Sacrifice. A folytatásban pedig jöjjön megint egy koprodukció a klasszikusok közül, Santana és Chad Kroeger közöse érkezik már is. Ez az Into the Night.

0: Millás Rádió mindig veled. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek minden hétköznap. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzod a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Medenceparti, pontot parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda B.

11 perces halftime show vár ránk ma este, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Sajtóinformációk szerint a világbajnokság döntőjének szünetében 11 percig tart majd a félidei show műsor. Az eseményen fellép többek között Justin Bieber, Shakira, a BTS és a Madonna is, valamint felbukkannak a Szezám utca karakterei is. Hát én nagyon várom, meg persze magát a meccset is, nagyon bevallom, a meccset egy picit jobban. Nyilván szótejtek majd még a tegnap esti bronzmeccsről, elképesztő gól parádé volt, és hozom addig is az elképesztően jó slágereket, például Meghan Trainor-től, ez már is a Still Don't Care.

Olisé mégis marad Münchenben. Ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Lothar Matthäus szerint semmi esély nincs arra, hogy Michael Olisé a következő idényben a Real Madridban futballozzon. A bajorok korábbi klasszisa azután nyilatkozott így, hogy sajtóhírek szerint a francia válogatott játékos eldöntötte, távozni szeretne a Bayern Münchentől, és a spanyol királyi gárdában folytatná pályafutását. Hát azért visszanézve az elmúlt évekre, és figyelembe véve, hogy mennyire jöttek be Matthäus jóslatai, lehet, hogy azért nem kell annyira meglepődni, hogyha Olisé mégis Spanyolországban köt neki, és ha már is Spanyolországot emlegettük, akkor hangulatában jöjjön egy hasonló sláger. Idézzük most egy picit Dél-Európát Erika Iglesiasszal, őt segíti I.M. Chino, valamint Pitbull is. Ez a Tamo Bien. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Nagyon rohan az idő, ez már az ICER második órájának a vége, jönnek tehát ismételten a legfrissebb hírek, információk, utána azonban robogunk tovább, nincs megállás, jön egy klassz újdonság, mondjuk ilyenből azért mostanában akad egy pár DJ Rebel és a Lie to You, már is mutatok belőle egy apró részletet.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3:03, szép vasárnap délutánt kívánok. Súlyog Tamás aláírja az alaptörvény módosítását. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. Edzőmeccsnek indultam, rangadó lett a Tatabánya Sári Sáb futballmérkőzésből. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírja az alaptörvény 17. módosítását. A módosítás hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az államfő a közösségi oldalára feltöltött videóban azt mondta, mivel az alkotmánymódosítások tartalmi kérdéseivel összefüggésben a köztársasági elnök nem fordulhat az alkotmánybírósághoz, azaz tartalmi kontroll nem érvényesülhet, így idézem, az alkotmányos elveket sértő, de az országgyűlés, mint alkotmánymódosítás hatalom által törvényes eljárás keretében elfogadott jelen módosítással szemben alkotmányos eszközzel nincs módom élni, mondta a köztársasági elnök. Biztonságos az üzemanyagellátás, de tartalékolni kell. A stratégiai üzemanyag készlete a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyagellátás, de véges, tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI-t. A jelenleg 87 napos tartalék már közel áll a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiséget a korábbi 44 napos mélypontra csökkentett szintről pódolták vissza március vége óta. A közlemény kidért arra is, hogy a háborús konfliktusok miatt a világ teljes olajexportjának közel felét adó két régióból csak a szokásos mennyiség töredéke érkezhet. Ellátási probléma azonban egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága közölte, hogy a kisbéri és tatai NAV ablakokban szünetel az ügyfélfogadás július 27-e és augusztus 8-a között. A két hetes szünet alatt személyes ügyintézésre további 4 helyszínen van lehetőség: a tatabányai központi ügyfélszolgálaton, az esztergomi kirendeltségen, a komáromi és az oroszlányi NAV ablakban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Komárom-Esztergom vármegyei adó és vámigazgatósága a közleményben hozzátette, hogy augusztus 10-től a megszokott nyitvatartással várják az ügyfeleket a kisbéri és tatai NAV ablakokban is, az adóügyek pedig elektronikusan is intézhetők. És végezetül sport, edzőmeccsnek indultam, rangadó lett a Tatabánya Sári Sáb futballmérkőzésből, számolt be róla a kemma.hu. Parás hangulat, kemény párharcok, kiállítások és 3 gól, így lehet jellemezni a nagyiramú játékot mutató összecsapást. A Grosics Gyula stadionban a mérkőzés hazai sikert hozott, nyert a Tatabánya, a végeredmény 3-0.
0: Időjárás.
1: Még meleg nyárias az idő, a jövő hét folyamán azonban lassan mérséklődik a kánikula, és a hét második felére 25 fok körüli nappali értékekre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Ragyogóan szép délutánt mindenkinek, sziasztok! Ez itt még mindig a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja. Ebben az órában szót ejtek a Fradi férfi kézilabda csapatáról, és persze a ma esti foci VB döntőről. Tartsatok velem, érkezik már is DJ Rebel és a Lie to You, a mikrofonnál Ilyes Sola.

0: Tényleg a feldolgozások korát éljük. Aleph Arben gondolta újra a Fools Garden klasszikusát, ez volt a Lemon Tree. A folytatásban azonban jöjjön egy olyan sláger, ami nem feldolgozás, viszont nagyon nagy kedvenc a tavalyi évből. Benson Boone énekel nekünk már is. Ez a Mystical Magical.
1: My name is Benson Boone.

Véglegessé vált a férfi kézilabda NB1-ben szereplő jelentős költségcsökkentést végrehajtó Ferencváros kerete a 2026-27-es irényre. Ez itt az ICER, a Forrás Rádió sportmagazinja. A már korábban bejelentett játékosok mellett a nyáron távozott Csörgő Kristóf, Debreceni Dávid, Deményi Xavér, Füzi Dániel, Győri Kristóf, Győri Mátyás, Karai Miklós, Kisbence és Prajner Viktor, illetve eldőlt, hogy Ancsin Gábor sem lesz a keret tagja. A szakmai stáb összetételében is jelentős változás történt. Az együttes vezető edzője, az évtizedek óta a Ferencvárost erősítő, az elmúlt években a legidősebb fiú utánpótlás csapatot irányító Kis György lesz. Kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak majd teljesíteni a zöld-fehérek ezzel a nagyon-nagyon megváltozott kerettel az előttünk álló idényben. Egy biztos, az előttünk álló slágert imádni fogjátok. Alok, Ella Eyre és Kenny Dope közösen érkezik már is. Ez a Deep Down.

Minden idők egyik legjobb VB meccsén vagyunk túl, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. Aki tegnap este ébren tudott maradni, nem akármilyen gólparádét láthatott. Anglia végül 6-4-re győzte le Franciaországot a foci VB bronzmeccsén, és a lényeg még csak ma este jön. Magyar idő szerint 9 órától Spanyolország Argentínával csap össze a világbajnoki címért. Hát ott vannak ugye a spanyolok, akiknél remekül működik a gépezet, hihetetlenül összeszokott csapat, ráadásul eddig mindössze egy gólt kaptak a VB-n, és akkor jönnek szembe az argentinok, akik mentálisan talán a legerősebb csapat az egész világbajnokságon, és ugye ott van a soraikban Lionel Messi. Szóval nagyon izgalmas összecsapás lesz, kezdés magyar idő szerint 9-től, nálunk pedig Inna újdonsága érkezik már is, ez a Dream Outlaw.

0: elrepült, elszállt egy újabb óra, úgyhogy ismételten jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig egy nagyon klassz újdonság. Igen, ez is egy feldolgozás, hihetetlen, de nagyon jó, tetszeni fog. Igazi nyári feeling, jön majd teljes egészében az infók után a Holiday.
1: Kérdezik, miért ilyen jó a napod? Ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
5: Stjavola és Fia Kft. Esztergom, Tati út 28. Skoda.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 4, jó napot kívánok, elkezdődött az őzek párzási időszaka, érdemes odafigyelnünk. Fejlesztések valósultak meg Kisbéren, rangos elismerésben részesült 2 jeles esztergomi polgár. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. Fokozott figyelemre van szükség az utakon az őzek július 2. felétől augusztus közepéig tartó párzási időszakában, írta az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter közösségi oldalán. Vóna Szabolcs figyelmeztetett, hogy ilyenkor az állatok sokkal aktívabbak. Országszerte nappal is megjelenhetnek erdős mezőgazdasági területek közelében, keresztezve a közutakat. Gyakran hirtelen egymást követve rohanhatnak át az úttesten, amire nehéz előre felkészülniük az autóval közlekedőknek. Régóta várt fejlesztés valósult meg Kisbéren, a gödrök és a nem egyenlő talaj eltüntetésével korábban már a Kossuth-Lajos utcában is rendet tettek. Most pedig az új szőlő és a Perczelmór utca burkolatlan szakaszára került sor. Sinkovics Zoltán polgármester az átadás kapcsán kiemelte, hogy a városvezetés számára elsőrangú szempont a lakossági visszajelzésekre való gyors és hatékony reagálás. Rangos elismerésben részesült 2 jeles esztergomi polgár, Maráz Zsuzsanna ultrafutó és Neiser András vállalkozó közösségszervező. Az Esztergom megyei jogú város díszpolgára címet ítélték oda számukra, amelyet az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen vehetnek át. Hernádi Ádám polgármester a közösségi oldalán osztotta meg a hírt. És végezetül sport, a Magyar Labdarúgó Szövetség, azaz az MLS egy évre 15 milliárd forintot kap az MTVA-tól és a Szerencsejáték ZRT-től a hazai versenysorozatokhoz kapcsolódó jogokért. A beszámoló szerint az MTVA 6 milliárd forintért vásárolta meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték ZRT pedig 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárdot a fogadási jogokért. Minden szerződés egy idényre szól. A befolyt összegből a klubokkal történt egyeztetés után a férfi NB1-es csapatok között 10,5 milliárd forintot, az NB2-es csapatok között 3,63 milliárd forintot osztanak szét az év folyamán. A maradványból a női nagypályás és a futszál szakág első osztályú csapatai, valamint a 4 kupasorozatban eredményesen szereplő amatőr csapatok részesülnek. A teljes összeg 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.
0: Időjárás.
1: Nyári meleggel búcsúzik a hét, a jövő héten azonban enyhülés érkezik. A hét második felében a csúcshőmérséklet már csak 25-27 fok között alakul.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zitzer, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Kész csók a hölgyeknek, hatalmas pacsi az uraknak, robog tovább a Zitzer, ahogy ígértem, kezdésként ebben az órában érkezik a Holiday. Tartsatok velem a mikrofonnál, Jés Roland.

Új szabályokat vezet be az MLS is, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A Magyar Labdarúgó Szövetség hivatalos honlapján megjelent közleményében tudatta, hogy csatlakozott az UEFA-hoz, vagyis a labdarúgás új, július 1-én hatályba lépő játékszabályai közül csak azokat az új szabályokat vezeti be, amelyeket az Európai Szövetség is, hogy mik ezek, nos, ezek közül szemezgetünk ebben az órában. A tévesen megítélt szögletrugást felül vizsgálhatja a VAR, de kizárólag olyan rendkívül egyértelmű esetekben, amikor a VAR-vizsgálat azonnal a játék újraindításának késleltetése nélkül lefolytatható, illetve a labda játékba kerülése előtti szabálytalanságok esetében a megfelelő fegyelmi intézkedést meg kell hozni, és a szögletet vagy a szabad rugást meg kell ismételni. Szemezgetünk még az új szabályok közül, addig azonban jönnek nagyon klassz slágerek, például Alex Warren már is, ez a Passenger.

0: megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Elektrikus munkakörben keressük leendő kollégánkat. Ha jártas vagy a villanyszerelésben, értesz a villamos állomás kezeléséhez, és nem jelent problémát a folyamatos munkarendben történő munkavégzés, ne habozz! Küldd el önéletrajzot a toborzas@staber.hu e-mail címre. Feladataid közé fog tartozni az erőmű villamos gépeinek berendezéseinek üzemeltetése, ellenőrzése és a feszültségmentesítési, földelési műveletek elvégzése. Amint kínálunk, béren felüli havi plusz juttatások és kedvezmények, bejárás támogatás, évi nettó 450 000 forint kafetéria, 13. havi fizetés. Címünk Tatabánya Erőmű Kft. Tatabánya Vájár Köz 2.
2: Medenceparti, pontott parti a Gyémántban. Július 23-án este egyetemi pontváró partira várunk a Gyémánt fürdőstrandján. Ami garantált, a hullámmedencéből figyelheted az óriás LED kivetítőn az egyetemi ponthatárokat, az élménymedencében 3 DJ-vel bulizhatsz, DJ Bóli, Bréda Bia,

Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Új szabályok a magyar fociban, ez itt az Itzel, a Forrás Rádió Sport magazinja. Ebben az órában ugyebár azok közül, az új szabályok közül szemezgetünk, amelyeket a Magyar Labdarúgó Szövetség is alkalmazni fog, mégpedig az UEFA-val együtt. Az UEFA-hoz hasonlóan az MLS sem alkalmazza a FIFA egyes versenyein bevezetett általános hidratációs szünetet, pedig hát a foci VB-n hogy hozzászoktunk már, hogy szinte negyedekre vannak bontva ugyebár a mérkőzések. Ahogyan az UEFA, úgy az MLS sem alkalmazza azt a lehetőséget, hogy a száj eltakarása a kommunikáció elrejtése érdekében szabálytalanságnak minősüljön. Nekem ez a döntés is tetszik, illetve az MLS sem alkalmazza azt a lehetőséget, miszerint a játékvezető döntés ellen tiltakozva a pályáról való levonulás kiállítással büntetendő szabálytalanságnak számítana. Azért vannak néha agyrém gondolatok a szabályalkotók fejében, meg kell hagyni. Szerintem ebben az esetben bölcsen döntött az MLS, hogy mi az, amit alkalmaz, és mi az, amit nem alkalmaz. Én pedig alkalmazom a jobbnál jobb slágereket. Hugel, Ultranate, ők így együtt, ez a Moving to the Sun, itt a Forrás Rádióban.

0: a Forrás Rádió.
1: Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en.
0: Forrás Rádió. Mindig veled!

Egy újabb órát zárunk itt a Forrás Rádió sportmagazinjában, az Itzerben. Jönnek ismételten a legfrissebb hírek, infók, utána azonban visszatérünk még 60 percre legalábbis, és akkor jöjjön egy olyan sláger a következő óra elején, ami bizony kapcsolódik a foci VB-hez. David Guetta és Andrea Bocelli, na őket se láttam korábban, hogy valaha így összeállnak, de összeálltak, és milyen jól tették. Ez lesz majd a hírek után teljes egészében a DNA.

sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 5 óra lesz, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket, szigorítanák az öreg tó hajózását, megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, nem lesz meleg víz Tatabányán. Már is jövök a részletekkel, a Forrás Rádió mikrofonja mögött Szabó István. Szigorítanák az öreg tóhajózását. A város indoklása szerint az utóbbi időszakban egyre több elektromos eszköz jelent meg az öreg tavon. A tervezet szerint az évente kiadható engedélyek számát is meghatároznák. A gépi meghajtású, vagyis elektromos és motoros vízi járművek esetében összesen 15 engedélyt adnának ki, míg az eseti engedélyek számát 5 hajóban maximalizálnák. A szabályozás oka, hogy a tóhasználók szerint az öreg tó elérte azt a határt, ahol már nem lehet korlátlanul növelni a hajók számát. A város célja ezért a jelenlegi állapot fenntartása és a tó terhelésének csökkentése. Megújul a rendőrség téli és nyári szolgálati egyenruhája, közölte a belügyminisztérium a kormány honlapján. A beszerzési folyamat során szakítanak az elmúlt évtizedekben kialakult rendszerrel. Az új egyenruházati termékek beszerzése az állomány szempontjait, igényeit és mindennapi tapasztalatait szem előtt tartva piaci alapon nyílt közbeszerzési eljárás formájában valósul meg. Kiemelt szempontként említették az ergonómiát, a komfortot, az esztétikumot, a tartósságot, a széles méret skálát, az ellenálló időt álló anyagokat és tervezést, valamint a jó tisztíthatóságot, karbantarthatóságot. A ruhák és kiegészítők eljuttatása az állományhoz nem egy körben átfogóan, hanem ütemezetten lépcsőzetesen az adott terméktípusok csereérettségének fontosságát figyelembe véve történik. Agrárminiszteri rendelet alapján rendkívüli visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a 2025-ös aszály miatt elsősorban a kukoricatermésben jelentkező 30%-ot meghaladó hozamcsökkenést állapítottak meg a támogatással érintett területeiken, jelent meg a Magyar Közlönyben. A rendelet indoklása szerint a tavalyi aszály jelentős mértékű hozamveszteséget okozott, a hektáronkénti támogatási összeget a rendelkezésre álló legfeljebb 10,8 millió eurónak megfelelő forintkeret és a jóváhagyott károsodott kukoricaterületek nagysága alapján határozzák meg. Legközelebb Tatabányán július 20-a és 24-e között lesz a nyári karbantartások miatt meleg víz szünet. Az érintett területek Bánhidai lakótelep, Turul lakópark, Hársfaliget, Réti 82/1, Réti 82/6 közötti terület, Millennium lakópark, Kertvárosi lakóterep, Petőfi lakópark, Erőmű lakótelep. A Tészó ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják.
0: Időjárás.
1: Még meleg nyárias az idő, a jövő hét folyamán azonban lassan mérséklődik a kánikula, és a hét második felére 25 fok körüli nappali értékekre számíthatunk.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sikerek és kudarcok, győzelmek és vereségek, büszkeség és csalódottság. Minden, ami az eredmények mögött van. Ez a Zicser, a Forrás Rádió sportmagazinja.
2: Már is indul a Zicser utolsó órája David Guetta és Andrea Bocelli közös újdonságával. Jön a DNA, a mikrofon mögött Ilyes Soland.

I feel good. Aztán, hogy ma este ki fogja jól érezni magát, vagy jobban érezni magát, a spanyolok vagy az argentinok, nos, az kiderül, este 9-től jön a foci VB fináléja, a Spanyolország-Argentina összecsapás. Én már nagyon várom, addig hozom nektek a jobbnál jobb slágereket, hogy minél gyorsabban elteljen az idő a foci VB döntő kezdetéig. Ez már is a Just the Way You Are, egy igazi klassz újdonság itt a Forrás Rádióban.

U20-as kéziseinkért is szoríthatunk ma este, ez itt az Itzer, a Forrás Rádió sportmagazinja. A magyar válogatott 31-24-re legyőzte Szlovéniát a férfi kézilabda U20-as Európa bajnokságon Kolozsváron, és így bejutott a fináléba. A ma este 6:30 kezdődő döntőben a svéd válogatott lesz Sótonyi László tanítványainak az ellenfele. Szurkoljuk ki együtt a győzelmet. Ahogy addig jönnek a jobbnál jobb slágerek, ezeket pedig élvezhetjük együtt. Ez már is a Coming Home.

0: gyorsabb lesz, mint valaha. Forrás Rádió. Bulizd velünk végig a nyarat.
1: Hoppá!
2: Sziasztok! Én vagyok Ricsipi.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten együtt

Közeledünk a mai zicser végéhez, viszont a folytatásban is érdemes velünk tartani. Gyorsan fussunk végig a mai menetrenden, este 6-tól köztér, 8-tól Light Session BRK-val, este 10-től éjfélig pedig Lunch Session Norbert Fan déllel, és ne felejtjétek, holnap reggel 6-tól pedig Rédl Ádámmal együtt várunk majd titeket a Buenos Morgenben. A ma esti foci VB döntő egészen biztosan szóba kerül majd. Pörögjünk tovább, jön már is a Ritmo, itt a Forrás Rádióban.

slágerek, ez a Forrás Rádió.

0: Ennyi volt a móka mára, legalábbis ami az ígyszert illeti, én azonban még nem búcsúzom, maradok veletek természetesen szokás szerint a köztérben is, és hát ugye holnap reggel pedig a Buenos Morgánben együtt ébredhetünk, illetve csatlakozik hozzánk Rédl Ádi is, úgyhogy a sportmagazinnak már a vége, viszont a folytatásban jön már is a köztér.
1: Forrás Rádió, mindig vele! Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jó kedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este Forrás Charter. Top listák, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió. Csak slágerek, minden hétköznap. Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom Esztergom vármegye hírei itt a Forrás Rádióban.
0: Köszöntöm a Forrás Rádió hallgatóit, 2026. július 19-én vasárnap, I.S. Roland vagyok. Mai adásunkban szó lesz többek között a Vöröskereszt komáromi nyári táboráról, a Tatabányai Léleksegítő Alapítványról, valamint a kibercsalásokról is. Tartsanak velünk, kezdődik a köztér!
1: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk.

0: A hét legfontosabb hírei.
1: A nyári motoros szezonban fokozott ellenőrzéseket tart a Komárom-Esztergombár megyei rendőrfőkapitányság a 11-19-es úton. A kanyargós szerpentin nem csak a motorosok kedvelt útvonala, hanem a térség egyik kiemelten balesetveszélyes szakasza is, ezért a rendőrök rendszeresen ellenőrzik az arra közlekedőket. Legutóbb július 11-én tartottak célzott ellenőrzést a szerpentinen. A rendőrök beszámolója szerint a szolgálat jó hangulatban telt, amihez a szabályosan közlekedő, együttműködő és mosolygós motorosok is hozzájárultak. A rendőrség ugyanakkor továbbra is arra kéri a motorosokat és az autósokat, hogy fokozott figyelemmel, egymást tiszteletben tartva közlekedjenek. Újonc tűzoltók álltak szolgálatba. 5 hónapos gyakorlati és elméleti képzésüket követően a héten állt szolgálatba az a 2 tűzoltó, akik július 10-én tettek ünnepélyes esküt Budapesten a BM Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság székháza előtt. Hétfőn a Komárom-Esztergombár megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság vezetői fogadták a tűzoltó őrmestereket. Az újoncok bemutatkoztak, majd a szakterületi vezetőktől hasznos tanácsokat és információkat kaptak a szervezet működésével kapcsolatban. Kevin tűzoltó őrmester, az esztergomi hivatásos tűzoltó parancsnokság nyergesújfalui katasztrófavédelmi őrsön, Müller Csongor tűzoltó őrmester a tatabányai hivatásos tűzoltó parancsnokságon kezdi meg szolgálatát, írja a dorogimedence.hu. Különleges időutazásra készül Sárisebb község önkormányzata. A falunap alkalmából retro kiállítást rendeznek, amely az 1970-es és 80-as évek hangulatát idézi majd meg. A szervezők ehhez a lakosság segítségét kérik, és olyan korabeli tárgyakat várnak kölcsön, amelyek egykor a mindennapok részét képezték. Az önkormányzat hangsúlyozta, hogy a kölcsönadott tárgyakra a kiállítás ideje alatt gondosan vigyáznak, majd annak lezárását követően sértetlenül visszajuttatják tulajdonosaiknak. A retro kiállítás augusztus 20-án nyílik meg a Sárisebbi közösségi térben a falunapi programsorozat részeként. Azok, akik szívesen hozzájárulnának a kiállítás sikeréhez egy-egy régi emléktárgyal, augusztus 10-éig jelezhetik fel ajánlásukat Knyazovics Edinánál e-mailben az igazgatás@sarisab.hu címen, telefonon a 0620 443 70 06-os számon vagy messenger üzenetben, írja a dorogimedence.hu.

0: Programajánló.
1: A Rákóczi Szövetség Oroszlányi Szervezete és Milleniumi Alapítványa várja az érdeklődőket július 23-án 17 órai kezdettel a Magyarország Kincsestára című új sorozat első előadására, melyen Rába Portány múltját, jelenét mutatja be Visi László polgármester és Entrődi József tanár helytörténész. A program az Oroszlányi Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Zámbó Kornél kiállító termében lesz. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Három napon át, július 24-26-a között ismét a jazzé lesz a főszerep Esztergomban. A Szentgyörgymezői Olvasókör udvara ad otthont a 9. sárkány szeridítő jazznapoknak, ahol a hazai jazzélet kiváló előadói, különleges formációi és változatos koncertprogramjai várják a közönséget. A július 24-i pénteki nap ingyenes. Július 24-én Cseh Tamás est lesz Komáromban az Őrzők együttessel. A program szőnyben a Kavicsos hajótároló és csónakháznál lesz este 7:30-tól. Folytatódik Oroszlányban a nyáresti filmvetítések programsorozat. A Kölcsei Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár szabadtéri színpada mozivásznat kap, a parkoló pedig nézőtérré alakul, ahová mindenkit várnak a Mamma Mia című filmre július 24-én 21 órától. Rossz idő esetén a vetítést a Könyvtár színház termében tartják korlátozott számú nézőnek, a rendezvény ingyenes. Mese délután lesz július 25-én Esztergomban, élő meseolvasásra várják a gyerekeket és szüleiket 3-4 éves kortól. A program 17 óra 30 perckor kezdődik a Mesekuckó játszótéren. A részvétel ingyenes.

0: Vételkörzetünk értékei.
1: A Komárom-Esztergom vármegyei léleksegítő alapítvány a Kékmadár közösséggel együttműködve tesznek azért, hogy az autizmussal élők boldogulni tudjanak az életben. Az alapítvány működéséről, a programokról és együttműködésekről beszélgetett Hittaller Andrea a szervezet elnökével, Sugár Gabriellával.
2: 2018 óta vagy ugye az alapítója a Kékmadár közösségnek, akkor még szülőklub volt, ha jól tudom. Tavaly óta pedig már a Léleksegítő Alapítvány elnöke is vagy. Hogyan működik most ez?
3: Hát alapítványunk az elmúlt 36 éves egyébként a Léleksegítő Alapítvány jelentős átalakuláson ment át, és hát ennek volt

0: A csúcspontja az, hogy az elnökségben és az alapítvány alapítókiratában is próbáltuk a jelenlegi működéshez igazítani a feltételeket, és a legnagyobb tisztelettel tudunk beszélni azokról, akik befogadtak bennünket 2018-19-ben, úgyhogy péntek szilveszter lett az alapítónk egyébként, úgyhogy szilveszter nem engedte el a kezünket, de Póca Józsefet is mindenképpen kiemelném, aki korábban elnöke volt az alapítványok, és például egy vele történt beszélgetés indította el ezt a házasságot, ezt az együttműködést a Léleksegítő Alapítvánnyal. Ugye a Léleksegítő Alapítvány mindig is a fogyatékkal élők, a különlegességgel élők segítésén, az esélyteremtésen, a szemléletformáláson munkálkodott. Különböző csoportoknak, különböző csoportokkal, és 2018-tól lépett be az autizmus, az ADHD, az autizmus, a sajátos nevelési igényű gyerekek és családok, és tavaly már egyértelmű volt, hogy főként ez az irány az, amit az alapítvány leginkább képviselés visz, és ma már elmondhatjuk, hogy több csoporttal, de valóban a sajátos nevelési igényű családok, gyerekek, és az autizmus az a fő irány, az autizmus segítés a fő iránya most már az alapítványnak. 2018-tól működik a szülőklubunk. Ez volt az első klubunk. A Kékmadár közösség zárt és nyílt csoportja is működik. A zárt csoportnak most már, amit két évvel ezelőtt újra gondoltunk, és újra elindítottunk, hogy úgy mondjam, ismét 200 fölötti a tagok száma. Ez azt jelenti, hogy 200 fölötti család, érintett család a tagja jelen pillanatban a zárt csoportnak, és van olyan család, nem egy, nem kettő, ahol több autizmus diagnózis is van a gyerekeknél, tehát több gyerek is kapott autizmus diagnózist. Az ÉBEK volt a következő klubunk 2021-ben, ha jól emlékszem, érdekesen bekötött emberek klubja, ez kamasz klubnak indult. Az ÉBEK még mindig ugyanúgy ugyanazzal a létszámmal működik, természetesen van, akik jönnek, van, akik elmaradnak egyes foglalkozásokon, és folyamatosan havonta találkoznak, nyaranta vannak, egy találkozási pontok is. Aztán a felnőtt klubunk indult el másfél-két évvel ezelőtt, felnőtt autizmussal élők a tagjai, és tavaly év vége fele indult el az új kamasz klubunk. Négy klubbal működünk jelen pillanatban, és minden klubtag a kevés támogatási igényű autizmussal élőkhöz tartozik, és minden klub vezetője, szakember, autizmus specifikus szakember, gyógypedagógus, akik rendszeresen ott vannak a fiatalokkal, és különböző programokat, eseményeket találnak ki nekik. Nálunk a nyár sem uborka szezon, nyáron is folyamatosan találkoznak a klubok, mert hogy ezt igénylik a klubtagok, hála Istennek, ennek nagyon örülünk, és ugye az ÉBEK művészeti napok az mindig egy plusz szervezési feladatot ad nekünk ilyenkor, illetve a klubvezetőnek. Budapesttől kezdve Komáromon át Győrig, tehát különböző településekre viszik már a fiatalokat, és hát gyakorlatilag a fiatalokkal rakják össze a programot, és ez egy óriási dolog. És ugyanez jellemző egyébként a többi klubra is. Családi napokat szervezünk ilyenkor is, meg ősszel, hát amikor az idő engedi, ezek ilyen kirándulós, ismeretátadós, ismeretszerzős, de egyébként meg szalondasütős, jó érzésű, kellemes együttlétek, és hát hogyha a programokat emelhetem még ki, akkor mindenképpen fontos kiemelni az autizmus világnapi eseménysort, amelyet a Léleksegítő Alapítvány és a Kékmadár közösség most már 2018-tól jegyez itt Tatabányán. Ugye azzal indult, hogy a turulmadár kék lett Tatabánya felett, hogy ezzel is jelezze, hogy csatlakoztunk ehhez a nemzetközi kezdeményezéshez, és akkor egyre több programsort építettünk az autizmus világnap mellé. Tavaly az autizmussal élő fiatalok alkotásait jótékonysági akció keretében lehetett megvásárolni és ezzel segíteni az alapítványt. Tavaly, idén pedig a vármegyei művészek ajánlottak fel kiváló alkotásokat, és ezeket lehetett megvásárolni. Nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert nagyon sok művész ajánlott fel gyönyörű szép alkotásokat, amelyet egy szép kék koncert keretében vehettek át azok, akik megvásárolták azokat, és nagyon hálásak vagyunk azoknak, akik a megvásárlással támogatják a tevékenységet. ötleteinket. Ez egy nagyon jó sikerült, és egy nagyon jó akció volt, nagyon örültünk neki. És mindig több eseménysor is kapcsolódik egyébként az Autizmus Világnaphoz, ez idén is így volt. A másik nagy kiemelkedő programunk, amely a tehetséggondozást célozta meg, a sajátos nevelési igényű gyerekek tehetséggondozását, ez pedig a Csodabogarak Tehetségkutató Fesztivál, amelyet novemberben szervezünk idén is. Minden tanév végén kiküldjük már a pedagógusoknak, hogy a következő tanévben mikor várható a Csodabogarak Fesztivál. 2026-ban november 20-án pénteken lesz, és a gála, amely a fesztivál legtehetségesebb a bemutató itt a zsűri által beválasztott előadásokat láthatja ismét a közönség, az pedig november 28-án lesz a Puskin Művelődési Házban. És azért van pénteken a fesztivál, mert azt szeretnénk, hogyha a sajátos nevelési igényű gyerekeket elkísérnék a pedagógusok, ha tudják a szülők, és az osztálytársak. Mert hogy ez a program, ez egy nagyon-nagyon jó szemléletformáló esemény is, mert megmutatja azt, hogy a sajátos nevelési igényű fiatalok is helyt tudnak állni, nem is akárhogy a színpadon. És hogy mire képes még a Csodabogarak tehetségkutató, tavaly életre hívta az ÉBEK játszókat. Az ÉBEK közösségen belül 4 fiatal jelentkezett, hogy ők szívesen dolgoznának Tóth Zsókával, és a Mondanám, de nem megy, Pataki Panka és Pataki Klára, Panka egy nem beszélő autizmussal élő lány, és az édesanyja írta le a gondolatait. Ebből a könyvből készített a Zsóka egy többetűtből álló kis színpadi jelenlétet, és ezt most már 5-ször tudtuk bemutatni különböző közönségnek. Nagyon nagy sikere volt legutóbb. Tatabánya megyei jogú város felkérésére a pedagógus napon szerepeltek a tehetségeink, és például ott is bemutatták ezt a darabot. Azt látjuk, hogy az a munka, amit az elmúlt években végeztünk, az talán most kezd láthatóbbá válni, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy Tatabánya megyei jogú város már több városi eseményre is hívta meg a tehetségeinket, és ott tudnak lenni, és be tudnak mutatkozni. Ez a két program az, amit leginkább kiemelnék, és akkor emellett én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos eredmény az, hogy a Grundfos Tatabányai gyárával kezdtünk tavaly egy olyan együttműködést, hogy az autizmussal élő kevés támogatási igényű, mindenképpen hangsúlyoznám, mert nekünk ők a célcsoportunk főként, kevés támogatási igényű autizmussal élő gyerekek nyári munkára járhatnak a Grundfosba, idén is. Tavaly 1 hónapot, idén már 2 hónapot. Elkezdtük a kapcsolatépítést már a McDonald's-szal is, és bízunk benne, hogy jövőre még több gyár, cég lesz nyitott arra, hogy fogadja a gyerekeinket. Ebben mi mentorálást, segítséget nyújtunk gyerekeinknek is, és a cégeknek is, és ebben óriási például a Grundfos, hogy a Grundfosnál végig ott van a Grundfos által delegált mentor a gyerekeinkkel a munkavégzés során, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk nekik, és nagyon-nagyon várjuk a különböző cégek jelentkezését, mert azt is látjuk, hogy az, amiről én évek óta beszélek, hogy egyre több autizmussal élő van, és rendkívül megugrott a kevés támogatási igényű autizmussal élők száma, és előbb-utóbb megjelennek a munkaerőpiacon, hát igen, már itt vannak és kopogtatnak. Tehát készülni kell az ő fogadásukra.
1: Egyébként én azt látom, hogy rengeteget haladtatok és fejlődtetek ezzel kapcsolatban, azzal is, hogy ugye egyáltalán megállják a helyüket a munkaerőpiacon, azzal kapcsolatban is, hogy a tehetségeiket megmutassák, hogy egyáltalán tudjanak tartozni valahová. Emlékszem, amikor én még találkoztam a Kékmadár szülőklubbal elsőként, akkor mindig az volt, hogy jöjjenek, mutassák meg magukat, a szülők is vállalják fel, hogy auti gyermekük van, és akkor még nagyon kevesen, de már azért kezdtek ugye jelentkezni, és most azt látom én is, hogy egyre többen jönnek, egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel. Ezt jól látom?
0: Teljesen jól látod, igen. És különböző korosztály, nyilván, mint ahogy a zárt csoportban is különböző korosztályú autizmussal élők vannak, és most az az érdekes, hogy az általános iskolába kerülés, ugye ezt mindig szoktam mondani, hogy egy komoly mérföldkő, általában ott szoktak nagyon sokan diagnózist kapni, és most a középiskola előtt is, tehát általános iskola befejezése után is van több családunk, akik most kapnak autizmus diagnózist. Ugye minél később kapja meg a gyerek az autizmus diagnózist, annál nehezebb aztán őt valamilyen csoportba bedelegálni, hogy úgy mondjam. Most is van több olyan családunk, ahol 10 éves már a fiatal, nemrég kapott autizmus diagnózist, vagy 1-2 éve kapott, de a 8 osztályt valahogy befejezte, és kiesett az ellátórendszerből, tehát otthon van a szülővel, és a szülő keres, hogy segítsek, hogy mit csináljanak. Ilyenkor már nagyon nehéz, mikor éveket maradt otthon a gyerek, de mi most ezen is dolgozunk, hogy nekik is hogy tudunk segíteni valamilyen módon, mert én azt tapasztalom, hogy akkor, amikor hetente kapok egy ilyen telefont, akkor az azt jelenti, hogy az ő számuk sem elenyésző, foglalkozni kell velük, keressük a lehetőségeket, hogyan tudjuk őket családi napra először valami közös tevékenységbe bevonni, és akkor utána hogyan tudjuk őket valamelyik klubunkba delegálni annak érdekében, hogy az a bezártság az ne legyen nála, ami egyébként most a szülő elmondása alapján, és hát találkozom is ilyen fiatalokkal, a fiatal elmondása alapján is van. Igen, egyre több a tennivaló, mi is ezt érezzük, szakembereinkkel, szakértőinkkel folyamatosan azon dolgozunk, hogy hogyan tudjuk javítani a helyzetüket, és azt nem mondtam, de autizmus specifikus szakemberek mellett pszichológusok is vannak a Léleksegítő Alapítvány nyom belül, akikkel együtt dolgozunk, és hogyha valami olyan jellegű felvetés vagy probléma van családoknak, szülőknek, szülőklubba is gyakran hívjuk őket, de akár a fiatalokkal foglalkozva is próbálnak valamilyen módon segíteni.
1: Nekem is van egyébként olyan ismerősöm, volt osztálytársam egyébként, akinek nagyon nehéz volt az iskolában, és felnőtt korában tudta meg egyébként, hogy ADHD-s, és olvastam mostanában nagyon sok cikkben is, hogy egyre több felnőttnél derül ki, hogy autizmussal él. Esetleg egyébként tudom, hogy ti főként a fiatalokra koncentráltok, de ha esetleg szükségük van bármilyen olyan segítségre, hogy csak nem tudom így ötletet adni bármiben, hogy akkor fordulhatnak-e, gondolom hozzátok biztosan.
0: Teljes, abszolút. Sőt, pontosan azért, mert a diagnosztika jobb ugyan, mint évekkel ezelőtt, de még mindig nagyon sokat kell várni, mert nagyon kevés olyan hely van Magyarországon, ahová tudom, fél éven belül be lehet jutni, de hogyha egy pszichológus, vagy egy gyerekorvos, vagy valaki azt mondja a szülőnek, hogy vélhetően érintett lehet az autizmusban a gyermek, és a szülő felveszi velünk a kapcsolatot, mert ilyen is van már több, és beszélgetünk, és mi is úgy gondoljuk, hogy ez áll, de még a diagnózis még odébb van, nem tudja, hogy mikor kapja meg a diagnózist, én már akkor biztatom, hogy lépjen be az árcsoportba. Mert hogy az autizmus vagy az ADHD az ott van attól, hogy a diagnózist még nem kapta meg, és pont, hogy ilyenkor van a legnagyobb szükségük a segítségre, hogy ebben a feldolgozásban kapjanak valami olyan támpontot, ami segít nekik abban, hogy hoppá, nem vagyok egyedül, másokkal is ez megtörtént, milyen utat járt végig. És ezt a végigjárást, ezt az utat rendkívüli módon le lehet rövidíteni, hogyha minél előbb felveszik velünk a kapcsolatot. És igen, ott van a felnőtt klubunk, tehát lehet a felnőtt klubba jönni, lehet attól függetlenül találkozókat szervezni. Én azt szoktam mondani, hogy általában mindig ilyen alkalommal, hogy Sugár Gabi, Facebookon fenn vagyok, rám lehet írni, de egyébként meg a Kékmadár közösség zárt csoportjába lehet kopogtatni. Ott van egy kérdéssor, kérdőív, azt, ha kitöltik, akkor én tudom őket engedni, és az árcsoportban nagyon sok kérdést a szülők is fel tudnak tenni, egymással tudnak beszélgetni. Van több szülő, aki most végzi el a diagnosztikát, vannak szülők, akiknek van már auti diagnózisuk, nemrég kapták meg, vagy ADHD diagnózisuk, mert azt mondják a szakemberek, hogyha egy családban ez megjelenik, akkor annak általában van azért előzménye, és nem baj, hogyha a szülők is ezt magukra nézve esetleg megnézetik, és hogyha a szülő is tudja már magáról, hogy azok a bizonyos furcsa viselkedések miért voltak, akkor sokkal könnyebben tud kapcsolódni a gyerekhez, és sokkal könnyebben megérti, hogy mi játszódhat le benne, és könnyebben tud segíteni neki. Úgyhogy én igen, azt mondom, hogy nyugodtan keressenek bennünket, mert vannak olyan lehetőségeink, olyan összejöveteleink, ahol tudunk kapcsolódni autizmussal élőkkel is, nyilván szülőklubon belül is. Azok a szülők, akik kaptak már autizmus diagnózist, imádunk velük beszélgetni, hogy egyébként hogy jöttél el, hogy élted meg, mit tapasztalsz, mi az, amit te másként látsz. Nagyon szeretjük, úgyhogy ilyen szempontból nálunk nincs különbség. közösség, mindenki teljesen egyforma, egy nagyon értékes ember.
1: Nos, én nagyon-nagyon jó további munkát kívánok, mert nagyon jó dolog, amit csináltok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Nagyon szépen köszönöm, még záró mondatként mondanék egy-két érdekességet, ugye az teljesen egyértelmű, hogy az autizmussal élők, ADHD-sok száma egyre inkább nő, és éppen ezért gondolom azt, hogy ez most már nem egy ritka jelenség, hanem egy nagy közösségről beszélünk, és mi pont ennek a közösségnek próbálunk megágyazni. És még egy nagyon fontos gondolat, hogy minden közösségben most már, minden kis közösségben, iskolai közösségben, óvodai közösségben, minden iskolában, minden munkahelyen, és minden családban találkozhatunk érintettséggel. Úgyhogy figyeljük egymást, segítsük egymást, és bátran keressék, a Kékmadár közösséget bátran keressenek bennünket.

0: környezetünk.
1: Augusztusban szervezi meg a Magyar Vöröskereszt komáromi szervezete azt a nyári tábort Szőnyben, melyre ezúttal is azokat a gyerekeket várják, akiknek családjaik nem tudják megengedni maguknak a nyaralásokat. A részleteket Olá Gábor területi koordinátor mondta el, Nemes Kitti összeállítását hallják.
2: Rászoruló gyermekeknek szervez nyári tábort a Magyar Vöröskereszt Komáromban. Olá Gábor területi koordinátora a tábor célját ismertette.
3: A táborunk most már 6. éve megy, működik, vagy egyre nagyobb sikerrel, mert kapunk úgy felkérés, megkeresést, hogy még kisincs hirdetve az időpont, de már szeretnének jelentkezni. A célközönség, nevezzük így, a 9-11 éves korosztály csemetéi gyermekei, akikkel együttműködünk egy tábor létrehozásában, azok az iskolák. Tehát elsősorban őket keressük meg, éppen azért, mert nekik nagyobb a rálátásuk, hogy melyek azok a gyermekek, csemeték, akiknek nincs más módon lehetőségük, hogy akár egy ilyen táborba, bármely más táborba részt vegyenek. Ki kell hangsúlyoznunk, ez teljesen ingyenes, ez a tábor. Ismerve a táborok jelenlegi bekerülési költségét, egy hatalmas nagy terhet veszünk le, főleg, hogyha 2 gyermek jön, de egy gyereknél is nagyon jelentős az az összeg, amit megspórolunk a családok számára. Tehát mi olyan szemüveget kérünk az iskoláktól, hogy ők látják, hogy melyek, akik megérdemlik vagy rászorulnak erre a táborra.
2: Olá Gábor a tábor programjairól is beszélt.
3: Idén is, mint már 4 éve, a Szőnyi Művelődési Ház ad nekünk helyet arra, hogy ezt a közel 30 csemetét, 30 gyereket különböző programok keretén belül tudjuk ellátni, illetve számukra kicsit nívósabbá tenni ezt a nyári szünidőt. A programok röviden annyit, hogy már megvan a bevált gyakorlati séma, és már azok, akik visszatérők, tehát 2-3 éve is járnak, ők már tudják, hogy szintén fogunk találkozni a rendőrség képviselőivel, a tűzoltó laktanyába is nagy valószínűséggel kijutunk, valószínűleg el tudunk menni a római táborba fűzítőre. Ezen kívül a mentősök érdekfeszítő előadása és a lehetőség arra, hogy mindenki mindenkit bekössön, mert ez divat már vagy 4 éve, az előadás követően, meg az életmentési gyakorlatokat követően új elemként szándékozunk behozni, hogy a kutyás rendőri bemutatót is beleépítsük a korábbi gyakorlatokban, amennyiben nem, akkor pedig életmentő kutyás bemutatót fogunk szervezni. Szándékunkban áll, minden évben megrendezzük, illetve megkérjük a gyógyfürdőnek a vezetőségét, hogy a gyerekek számára az utolsó nap egy félnapos csobbanást tudjunk nyújtani, mert annak is nagy sikere van folyamatosan. Tehát így áll össze a tábor, mindenképpen arra törekszünk, hogy élményeket adjunk, élményeket nyújtsunk, és segítsünk ezáltal a családoknak. Augusztus 3-tól 7-ig van ez a lehetőség számukra. Bízunk benne, hogy jó idő lesz, bízunk benne, hogy sokak számára megint egy nagy élmény tudunk biztosítani.
2: A Magyar Vöröskereszt területi koordinátora elmesélte, hogyan néz ki a gyerekek egy napja a tábor keretében.
3: Reggel 8-ra bejönnek a gyermekek, és délután 4-re jönnek érte a szülők. Reggelit már kapnak. Tehát amikor beérkeznek, reggelén van, és akkor utána megy akár egy előadás, ebédre majdnem pontosan délbe kerül sor, egy kis csúszással, ezt követően vagy társas játékozás, vagy pedig különböző foglalkozások beiktatásával, vagy sportfoglalkozással telik az idő egészen az uzsonnáig, mert az uzsonna az olyan 3 óra magasság, és akkor 4-kor pedig zárunk. De mit ne hozzanak a táborban? Mobiltelefont. Annak semmi értelmét nem látjuk, semmi szerint én sem, hogy a mellettem lévő Piroskának, Júcsikának, Lacikának, Gabikának átküldöm, hogy te láttad ezt a Facebook megosztást, tehát ennek sok értelme nincs, meg hogy játék, hanem itt szerezzenek olyan tapasztalatokat, amelyek kiegészítik ezt a képernyőmérgezéses, meg információ detoxos világot. Focizzanak, tollasozzanak, ússzanak, minden, amit lehetséges. Lehet új elemként azt is behozzuk, hogy viszük az egyik legnagyobb ugrálóvállat, amit most lehet kapni a kereskedelmi forgalomban, mert már megérkezett, keresünk a szakembereket, akikkel összerakjuk. Ha apukák jelentkeznek, azt is köszönjük. Azt hiszem 5,5 méter átmérőjű, tehát nem ez a pici hagyományos. Ott menjenek, ugráljanak, játszanak, élvezzék a természetet, mert szép környezetben van, és arra törekszünk, hogy tényleg élményekbe gazdagon menjenek a táborba el. Lesznek szakembereink is, természetesen, mert ez előírás. A vezetőség tagjai, valamint a segítőink, tehát akár a nőklub, akár a nyugdíjas klub, mindki két részről, tehát a Szőnyi és a Komáromi Nyugdíjas Klubnak is a önkéntesei, és sikerült beszerveznünk. Tavaly előtt azt is sikerült elkövetnünk, hogy a szenyor táncosok tartottak bemutatót, és utána egy nagy népi kavalkádot csináltak, és a gyerekek nagyon élvezték. Beálltak, nyomták, tolták, rendesen lelkesek voltak, tehát próbálunk egy ilyen közösségi feelinget adni.

0: környezetünk.
1: A kibercsalások ellen a legfontosabb védekezés a gyanakvás és az adatok tudatos kezelése. A következő összeállításban ezekről, kiemelten a kriptó és az úgynevezett romantikus csalásokról beszélgetett Kovács Bianka Beatrix rendőrfőhadnaggyal, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt kibervédelmi főnyomozójával, valamint Laposa Péter rendőr alezredessel, a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság kiemelt kibervédelmi főnyomozójával Nemes Kitti.
2: Kovács Bianka és Laposa Péter a vendégem, és hát egy olyan témáról fogunk beszélgetni a következő percekben, ami azt hiszem lassan már mindenkit érint, ugye ez a kibertérben történő csalások, és hát szerintem mi is a rádióban hétről hétre beszámolunk újabb és újabb módszerekről. Egyáltalán mit kell tudni a kibercsalásokról, általában hogyan követik el, vagy egyáltalán mit jelent ez a kibertér, hogyha valaki mondjuk nem tudná?
3: A kibercsalásokat ugye azt többnyire ugye az online térben követik el, ugye innen lévén az elnevezés, ugye a kibercsalás. De ez egy eléggé összefoglaló név, tehát rengeteg módszer, elkövetési módszer ide tartozik, sok mindent ide sorolunk a rendőrségen is. Ezek közül vannak, amik gyakrabban előfordulnak, vannak, amik kevésbé gyakoriak. Beszélhetünk ugye a befektetési csalásokról, aztán ugye különböző telefonhívások útján elkövetett csalásokról, akár mondjuk függöny oldalakról, kamu oldalakról, romantikus csalásokról, vagy marketplace-es csalásokról, és hát, hogy akkor melyik micsoda. Ugye a befektetési csalásoknál az általában a kriptovalutával kapcsolatos befektetések jelenti. Ez egy igen érzékeny pont így a mai időkben, lévén, hogy ugye mindenki szeretne kriptovaluta, ismerkedik vele, de egyikünk se ért hozzá, úgyisten igazából vannak azért elég nagy vakfoltok, hát még ha az ember utána se olvas. Aztán itt ugye lévén, hogy nem tájékozódunk megfelelően, nagyon könnyű olyan helyekre vagy oldalakra ráfutni, ahol nem tudunk rendesen befektetni, tehát ugye szintén csaló oldalak megjelennek, csaló brókerekkel beszélhetünk, és akkor persze nyilván, hogy az ember gyorsan szeretne nagyot szakítani, csak ez ilyenkor nem szokott összejönni.
2: Mondtuk, hogy sokféle módszer van, és Péter is kimondta nekünk egyet.
4: Telefonhívások útján elkövetett csalásokat. Hát ez is még sajnos mindig nagyon népszerű, úgy látszik, hogy ez sem fog eltűnni sohasem. A médiában sokat hallunk erről, ettől függetlenül mégis olyan, mintha ilyen zárt fülekre találna ez a dolog, hiszen még mindig szinte nap mint nap van olyan sértett sajnos, aki ennek áldozatává válik. Az egésznek a története, én úgy gondolom, hogy nagyon egyszerű. Egy számról hívás érkezik a telefonszámunkra, aztán ezt követően valamilyen nagyon jó szókincsel rendelkező emberke hív minket, hogy ez most férfi vagy nő, igazából nincs is jelentősége, de aztán ezt követően olyan okosan összeállított párbeszéd alakul ki, aminek igazából az áldozat nem is tud nemet mondani, illetve azt követően, amit a hívófél mond, az szinte nagyon sok ember egyből el is hiszi. Például ilyen az egyik legjellemzőbb, hogy a pénzünk veszélyben van, ezzel hívnak fel minket, aminek mi egyből be is dőlünk, illetve sokan ennek egyből be is dőlnek, aztán megadják nagyon okosan, mert hát figyelnek ránk, hogy azért a pénzünk jó helyre kerüljön, ezt idézőjelben mondom persze, tehát ők szépen megadják, hogy hová legyen elküldve a pénzt, onnan kezdve ott hét lakat alatt törzik az összegünket, ugye ezt így a sértett megadja az összes adatát, aztán pár másodperc múlva hűlt helyét találja a pénzének. Tehát tulajdonképpen ennek a fajta csalásnak ez a lényege.
2: Igen, említetted itt, Bianka, ezt a úgynevezett romantikus csalást, ami sajnos nem jól végződik.
3: Igen, ugye a romantikus csalások alatt azokat a csalásokat szoktuk érteni, amikor történik valamilyen általában közösségi médián keresztül, jellemzően ugye Facebookon keresztül egy kapcsolatfelvétel a kiszemelt személlyel, és akkor itt elkezdenek beszélgetni ők az elkövetővel. Általában ezt egy ilyen romantikus szára szokták az elkövetők felfűzni, tehát előbb-utóbb szerelmet vallanak, és akkor kialakul egy ilyen kapcsolat, majd találkozunk, igen, én is nagyon szeretlek, és ők beszélgetnek hozamosabb ideig. Aztán utána egyszer csak az elkövetőnk elkezd különböző indokokkal pénzt kérni. Például ilyesmik szoktak talán leggyakrabban előfordulni, hogy szerelmem, nem tudok hozzád eljönni, mert szükségem van pénzre, és kérlek, küldj, és ide küldj, oda küldj, és akkor utána persze nyilván ugye a szerelmes másik fél pedig fogja küldeni a pénzt mindenféle kérdés nélkül, lévén, hogy megbízik ugye az elkövetőben. Itt általában mindenféle külföldi számlákra szokott elmenni a pénz, hogy ez is bonyolítsa a dolgokat, és hát utána egyszer csak vagy a sértettünk jön rá, hogy itt valami nem stimmel, mert hogy egyébként nem kerül sor utána személyes kapcsolat felvételre, telefonálásra, semmire, hát vagy pedig benne marad ebben a spirálban, és akkor halmozzuk az adósságokat, kölcsönkér, és akkor ez egy ilyen lejtő lefelé igazából. Nagyon sokszor még egyébként nekünk sem szokták ezeknél a csalásoknál azt elhinni, hogy egyébként ez egy sajnos egy bűncselekmény. Teljesen abban a hitben vannak, hogy ez abszolút valós. És hogyha valaki esetleg menet közben egyébként rájön arra, hogy ez mégiscsak van itt valamilyen probléma, és mondjuk megszakítja a kapcsolatot ezzel az illetővel, akivel eddig beszélgettek, akkor utána szokott még jönni, amikor az elkövetők próbálnak további pénzt kicsalni, hogy az FBI nevében is felkeresik mondjuk akár, csak a példa kedvéért, mert egyébként itt is nyilván ugye több opció van, de mondjuk vegyük az FBI-t, az FBI nevében felkeresik a sértettet, hogy hát igen, hogy ez bűncselekmény, és hogy a külföldi hatóságok nyomoznak, és hogy ezért fizetni kéne, stb., és akkor ugye további pénzösszegeket tudnak még a sértettől lenyúlni, már ami ugye megmaradt.
2: Nem tudom, az elmúlt években sokszor erről számoltunk be, amikor beszéltünk, hogy amerikai katonák jellemzően, tehát hogy egyébként csak külföldiek próbálnak, vagy ez előfordul, úgymond a magyar társadalomban is, hogy próbálnak így a csalogpénzhez jutni.
3: Ez inkább a külföldiekre jellemző. Ugye általában itt a beszélgetéseket ugye Messengerről után átterelik WhatsAppra, aztán utána érződik, hogy fordítóval készülnek a beszélgetések, tehát hogy ez abszolút ilyen külföldi elkövetőkre jellemző, azt mondanám.
2: A romantikus csalásoknál, mert tudom, hogy a megyében is volt olyan az elmúlt években, hogy több millió forintot ugye kicsaltak így, és nagyon nehéz ezt, hogy is mondjam, mikor a mai világban az ember vágyik arra, hogy nyilván, hogy érzelmileg kapcsolódjon, de hogy ilyenkor érdemes valamiféle mondatokat írni annak a másik oldalon lévőnek, vagy van olyan, ami gyanús lehet megszakítani, hogy lehet véglegesen megszakítani akár a kapcsolatot, tehát erre, hogyha tudunk, akkor adjunk egy kis tanácsot.
3: Ez a romantikus csalás, hogy te is mondod, hogy ez elég nehéz téma, mert hogy nyilván az ember próbál érzelmileg kapcsolódni, és ugye pont ezt szokták az elkövetők kihasználni. Én onnan indítanék, hogy totál ismeretlen személyeket ne jelöljünk vissza Facebookon. Tehát nem tudjuk, hogy honnan kerül elő. Ugye általában ezeknek ugye a profilja is nagyon hiányos kitöltés, ugye ezt is érdemes nézni, hogy mikor hoznák esetleg létre azt a profilt, mert általában ezek ugye nem is ilyen nagy múltal rendelkező régebben létrehozott profilok, hanem mindig valamilyen frissek. Akkor amit még érdemes esetleg megnézni, hogy a profilon megosztott képek, profilkép, ugye erre is érdemes rákeresni mondjuk Google-ben, mert hogy nagyon sokszor ilyen Google-ből letöltött teljesen random képeket találhatunk meg mondjuk profilképnek, és akkor ugye ez is lehet már egy jel, hogy jó, hát itt valami nem stimmel, hogy ez nem egy valós személy, vagy nem az a személy, akire mi gondolunk. Aztán ezzel kapcsolatban, igen, azt ugye mondtam, hogy a profilt érdemes ellenőrizni, hogy ez már furcsa, hogyha mondjuk nem maradott a beszélgetés mondjuk Messengeren, ahol először fölvették a kapcsolatot, vagy Facebookon, hanem jaj, menjünk, beszéljünk, akkor inkább WhatsAppon, beszéljünk inkább e-mailben. Ez is már egy olyan jel lehet, ahol ami gyanús lehet mondjuk az elkövetővel kapcsolatban, illetve hogy hát ez valami bűncselekményhez kapcsolódhat. Ugye szintén jellemző ilyenkor a hitegetés. Majd ekkor, majd akkor, majd találkozunk, majd beszélünk. Tehát mindig van benne egy ilyen terelés, egy hárítás, hogy azért lehetőleg ne legyen mondjuk olyan kapcsolat, hogy akkor telefonos, ahol mondjuk a hangját hallhatná. Nyilván akkor kiderül, hogy lehet, hogy nem is beszél az illető abszolút. Sem magyarul, angolul, sem normálisan. Ezekre érdemes talán odafigyelni, de ezeket talán az egyik legnehezebb szűrni. Főleg, hogy ugye a kapcsolódás miatt az emberek ezt szeretnék mindenképpen elhinni.
4: De ilyen személyes tapasztalat, amikor szintén a kolléganővel voltunk egy sértetnél, ő is a romantikus csalás áldozata volt, és miközben elmondtuk a sértetnek, hogy igazából felébresztettük őt, hogy csalás áldozata lett, és akit ő a szerelmének vallott, hogy az lehet, hogy épp nem is férfi, vagy nem is nő, tehát a csuda tudja, hogy ő milyen nemű, mi a neve, hol és a többi, stb. Eközben láttuk, hogy a telefonját piszkálja, és azért valamit írogatott, kiderült, hogy közben még másik kettő idézőjelbe személlyel is ugyanígy beszélt, ugyanígy romantikus csalás miatt. Tehát hiába próbáltuk felnyitni a szemét, úgy látszik, hogy ő legalábbis ennél a személynél valahogy ez nem ért célba. Sajnos.
2: Igen, hát minden, amit elmondtatok ebből, azt lehet leszűrni tényleg, hogy próbáljunk kizárni minden ilyet, és nem azt mondom, hogy a körünkből ismerkedni, de hogy tényleg, hogyha már egy profil már gyanús, akkor csak azért, hogy még egyel több ismerősünk legyen, ne jelöljünk vissza.
4: kiberpajzs.hu oldal, ahol a különböző csalási módszereket, a legújabbakat is fel lehet lelni. Aztán nagyon szépen le van írva, hogy védekezhetünk ezek ellen. Pénzintézeteknek az elérhető telefonszámaik is ott vannak, hogyha esetleg gyorsan hozzá akarunk jutni. Tehát fel vannak sorolva szépen egymás alatt.
2: Nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat.

0: A hét sporteseménye.
1: Sikeres világ és Európa bajnoki szereplések, ezek kísérik a para asztali teniszező Varga Dominik útját. Edzőjével, Sajtos Gáborral beszélgettem, Rédl Ádámmal együtt. Itt van velük egy már-már visszatérő vendég, mondhatjuk ezt szerintem, Sajtira, Sajtos Gábor.
2: Jó reggelt!
1: Szevasz, Sajti, bár ugye veled eddig itt igazából kosárlabdáról beszélgettünk, ugye a Keriben a maratoni kosárlabda kapcsán, de hát azt azért mondjuk el, hogy neked a kosárlabdánál még inkább meghatározó az életedben az asztali tenisz.
2: Lassan 40 éve, igen.
1: Mert hogy szervát ültetett, illetve para asztali tenisz, ugye ezek kerülnek elő. Veletek kapcsolatban ugye itt a szervát ültetett sportolóknak a versenyéről beszélgetünk. Egy picit kérlek, hogy mesélj Dominikról, hogy alapvetően mit kell róla tudni, és hogy mióta dolgoztok ti együtt, hogy kerültetek ti össze?
2: Ő egy borzasztó mosolygós srác. Én nagyjából 3,5 éve találkoztam vele, és azóta dolgozunk együtt. Szerencsére el tudom mondani, hogy nagyon pozitív neki a hozzáállása, de úgy az élethez is, mert egyszer nem láttam őt szomorúnak. Pedig lehetne, meg oka is volna rá, de egy abszolút pozitív személyiség, ő sajnos sosem tudott jönni munkahelyi elfoglaltság miatt. 3,5 évvel kezdtünk el együtt menni ezen az úton. Szerencsére elmondhatom, hogy a nagyon kevés idő, ami ugye nekünk az idő az mindig az ellenségünk, tehát nem bővelkedünk benne, de megpróbáljuk mindig kimaxolni a lehetőségeket, és nagyon fogékony dolgokra szeret tanulni, és ennek szerencsére jönnek is a eredmények, jönnek vele. Ugye nagyjából 2 hete lett vége a Európa bajnokságnak, ami neki most az első felnőtt volt Európa bajnokság, és rögtön egy egyéni bronzzal tudott nyitni, amit megmondom őszintén, hogy de mondjuk már 3 éve is azt mondtam, hogyha fölmész az asztalhoz, és úgy jössz le onnan, hogy te mindent megtettél, te már nyertél. Tehát elvárása semmi nincsen, érezd jól magad, hát ehhez képest pedig hozza haza az érmeket folyamatosan.
3: Egyébként ha már itt tartunk, hogy mondtad, hogy szervát ültetettek bajnoksága, akkor az engem érdekel, hogy itt neked vagy neki nagyon oda kell figyelni valamire, amire mondjuk tegyük azt teljesen egészséges embereknek nem, vagy egészen egyszerűen csak arról van szó, hogy átesett egy ilyen harcon, egy ilyen küzdelmen, és hogyha ne adj Isten mondjuk elfárad, akkor neki le kell ülnie. Tehát valamit másképpen csinál?
2: Neki hidratáció, ami mindenféleképpen kell, tehát nekik nagyon sokat kell inniuk. Az edzés az igazából az nálunk az úgy zajlik, hogy az első 5 percben megbeszéljük egyáltalán, hogy érzi magát. Aha. Tehát van-e valami, amire mondjuk oda kéne figyelni. Általában nem szokott lenni szerencsére, de hogyha van, akkor azt mindenképpen megbeszéljük, és akkor utána szépen lassan elkezdünk dolgozni. Fáradékonyság nyilván hamarabb fárad, mint egy egészségesebb sportoló, de szerencsére nem úgy kezeljük a dolgot, mint hogyha most azt mondom, hogy beteg vagy.
3: Ezért mondom, tehát hogyha kivágnál egy szettet a mérkőzésből videóra, és így megmutatnád nekem, akkor feltűnne, hogy itt mondjuk tegyük azt finomabb játék zajlik, vagy abszolút azt mondanám, hogy na hát ez olyan, mint amit láttam élőben a bajnokságon.
2: Olyan, mint amit látsz.
3: De ez a durva. Tehát, hogy gondolom, hogy ugyanúgy megállná a helyét abban a bajnokságban is, csak nyilván több pihenőre van szüksége.
2: Igen, őket figyelj, ez olyan, hogy kicsit azért nehéz, mert ez a rengeteg, tehát az, hogy folyamatosan ugye gyógyszeres kezelést kapnak, kontrollokra járnak, biztos hallottátok már azt, hogy finom kezű, vaj kezű, ami mondjuk ennél a sportnál éppenséggel nem hátrány. Na már most azt most elmondhatom, hogy neki sajnos a finom motorika az azért eléggé gatya, és pontosan amikor tanulod az ütéseket, és a végén hiányzik az a kis finesz, na azt megtanítani, hogy ilyenkor hogyan tudjad kezelni a dolgokat, mert gyakorlatilag nagyon-nagyon apró dolgokon múlnak.
1: A szervát ültetett asztali teniszező Varga Dominik edzőjével, Sajtos Gáborral beszélgettünk.
0: Köztér, heti közéleti és sportmagazin a Forrás Rádióban. Hírek, programok, sportesemények, életmód, értékek és környezetünk. Komárom-Esztergom vármegye hírei.

0: Ez volt a köztéradása 2026. július 19-én itt a Forrás Rádióban. Köszönöm, hogy ma is minket hallgatnak. Búcsúzik a műsorvezető I.S. Roland.
1: Ez volt a köztér. Friss hírekkel, programokkal, sporteseményekkel jövő héten is itt a Forrás Rádióban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.

statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgass minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

0: megfeleld. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van, jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket! Nem mindegy, hol tároljuk az ételeket nyáron. A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. Véradás lesz több helyütt is hétfőn. Jövök a részletekkel, 2026. július 19-e van, vasárnap este. A hírperceket Szabó Istvántól hallják. És akkor a folytatás. A nyári időszakban kiemelten fontos, hogy hogyan és miben tároljuk az ételeinket és italainkat. Ezekhez adott jó tanácsokat Barnáni Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztályának egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus. Barnáni Susa Évát hallják.
2: Hogyha valaki vezet háztartást, akkor azt mindenképpen javasolnám ebbe a melegbe, hogy érdemes, amikor elkészültünk, és amit tudunk, hogy nem fogjuk elfogyasztani, azt érdemes hűteni. Tehát akár bedugjuk a kis csapunkat, eresztünk bele hideg vizet, vagy akár fogunk egy nagyobb tálat, és belerakjuk azt az adott edényt, mert ugye az meg a hűtőnknek nem fog jót tenni, ha forron tennénk be. Viszont annyira meleg van, hogy nem tud viszonylag rövid idő alatt lehűlni ez az étel, úgyhogy én mindenképpen azt javaslom, hogy ami nem kerül elfogyasztásra, azt hűtsük, és minél előbb tegyük be a hűtőbe, és egy, de maximum két napra tervezzük ezeket a főtt ételeinket. Amiben kell nyersen tojás, és mondjuk egy főzzük, azokat én annyira nem javasolnám nyáron, tehát mondjuk egy, nyilván egy rántottával nincs gond, de nyilván neki most készítsünk madártejet, meg egyéb ilyen kicsit kockázatos ételt, de igen, tehát arra törekedjünk, hogy minél előbb tegyük hűtőbe, ha pedig érzékeljük, hogy túl sokat főztünk, akkor próbáljuk bedobozolni, és akkor berakni a fogyasztóba, hogy 3-4 napig semmiképp ne együnk ki ugyanazt az ételt, tehát hogy ne tároljunk 3-4 napig ételt a hűtőbe, mert biztos, hogy nem fog jót tenni az egészségünknek. És ami még fontos, hogy amikor kész vagyunk egy étellel, és mondjuk tervezzük lefogyasztani, vagy bedobozolni, hogy mindenkinek felhívnám a figyelmét, hogy arra alkalmas edénybe tegyük ezt. Jó, tehát, hogy vannak ezek. Amikor megkapunk mondjuk egy elszállítós helyen, mondjuk egy habtálcában egy ételt, hogy ezt utána dobjuk ki. Tehát, hogy a habtálc az nem alkalmas arra, hogy betegyük a mikróba. Ugyanez vonatkozik ezekre az egyszer használatos műanyagokra is, és ami nincs rajta az ikon, a mikrozható ikon, azt ne tegyük be, mert hogy nem érezzük így szemmel láthatóan, hogy ezek az anyagok leegyszerűsítve nem stabilak. Tehát ezek az anyagok hőhatására, mikrohatására bomlanak. Tehát, hogy ezek a kis apró műanyag szemcsék bekerülnek az ételeinkbe, és ugyan nem okoz látványosan rögtön panaszt, de ez később ezek összeadódnak, ezek a műanyag terhelések a szervezetünk számára, és ugyanez vonatkozik mondjuk egy ilyen sérült műanyag dobozra is, tehát ami már van karcolás, elszíneződés, ezekben azért, ha nem muszáj, akkor ne tároljunk ételeket, ugyanez vonatkozik mondjuk egy üdítős vagy ásványvizes palackra, tehát ezeket nem tartós tárolásra tervezték, tehát ha megittuk az üdítőt vagy az ásványvizet, akkor ezt vigyük vissza, váltsuk vissza, és vegyünk kifejezetten erre a célra szánt akár üveg vagy fém kulacsot. Ebből a szempontból egyébként mind a kettő viszonylag stabil.
1: A II. Világháborúban elesett 26 magyar katona maradványait tárták fel a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbéren. Közölte a Hadtörténeti Intézet és Múzeum hadisírgondozó és hőskultusz igazgatóság a Facebook oldalán. Azt írták, tavaly egy helyi lakos hívta fel az igazgatóság figyelmét a kisbéri alsó temetőben látható II. Világháborús magyar hősi sírokra. Egy helyi sírásó pedig arról számolt be, hogy egy 2018-as civil temetéskor nagy mennyiségű katonai felszerelés és korábbi eltemetésből származó csontmaradványokat lehet fel az új sírok kiásásakor. Ezek alapján a hadisír gondozók helyszínbejárást végeztek a temetőben, megvizsgálták a bejelentett sírhelyeket és további a civil sírok sor közében lévő feltételezett sírhelyeket is beazonosítottak. A 4 napos feltárás során 26 hősi halált halt magyar katona földi maradványait találták meg a szakemberek. A katonák többsége kórházban hunyt el, így nagyon kevés tárgy került elő kerül velük a sírból, de Cipár László honvéd adatait már a helyszínen sikerült azonosítani a mellette talált jó állapotú M36-os azonossági jegytok segítségével. A katonák földi maradványait antropológiai vizsgálatok elvégzése érdekében Budapestre szállították. A hősi halált halt magyar katonákat várhatóan ősszel katonai tiszteletadás mellett temetik újra Budapesten, a Fiumei sírkert 52-es hősi parcellájában. Véradás lesz több helyütt is hétfőn Vármegyénkben. Július 20-án délután 14:30-17:00 az Ácsi Művelődési Házban, 14:30-tól este 18:00 a Piliscsévi Művelődési Házban várják a véradókat. Legközelebb Tatabányán július 20-a és 24-e között lesz a nyári karbantartások miatt meleg vízszünet. Az érintett területek Bánhidai lakótelep, Turul lakópark, Hársfaliget, Réti 82/1, Réti 82/6 közötti terület, Millennium lakópark, Kertvárosi lakótelep, Petőfi lakópark, Erőműi lakótelep. A Tészol ZRT szakemberei mindent elkövetnek, hogy a munkálatokat a lehető legrövidebb idő alatt elvégezzék. A karbantartás rendszerint a meghirdetett határidő előtt befejeződik, ekkor a szolgáltatást azonnal újra biztosítják. Gondolkodás, vidámság, logika, koncentráció, együttműködés és kreativitás, játékos matematikai készségeket fejlesztő foglalkozás lesz kedden a Mesekuckó játszótéren Esztergomban délután 3 és 4 óra között. A programon való részvétel ingyenes. És végezetül sport, Dorogon folytatja a Tatabánya korábbi kapusa, írja a kemma.hu. A klubnál folytatja a korábbi tatabányai kapus Lót Péter. Lót alapembere volt a Tatabánya ezüstérmes, majd bajnok csapatának, sőt az NB2-ben is rendszeresen védett a kékfehéreknél. A 20 éves kapus a tavaszt Putnokon töltötte, onnan érkezett most Dorogra. A dorogiak egyúttal arról is hirtattak, hogy egy másik hálóőrük távozik. Tímár Bálint 2 szezont töltött a klub kötelékében. A dorogi labdarúgó csapat kerete igencsak kicserélődött a nyári időszakban, sőt a klub hivatalos elnevezése is változott. A futballcsapat ismét a Dorogi Bányász nevet viseli a 2026-27-es szezontól kezdve. A hírperceket 2026. július 19-én vasárnap este Szabó Istántól hallották. Köszönöm figyelmüket, további jó rádiózás, szép estét és szép hétvégét kívánok. Velem legközelebb, kb. Egy hét múlva, jövő szombat reggel találkozhatnak majd. Viszont hallásra!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Esti mese helyett. Legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session mai rezidense, B.A.

0: ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye, bírjátok még? Még egy órát! Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. Legyen tánc! A Light Session lemezjátszói mögött ma BRK.

Ha tévémaci nem hoz lázba, még este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ha lelazulnál egy pörgős hét után, indul a Lunch Session Norbert van Déllel. Ez a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora. Egy kanapé, jó barátok és jó zene. Ez itt a Lunch Session, a Forrás Rádió vasárnap esti lunch műsora.

lassítsd le az időt. Frissítő dallamok, sokszínű változatosság. Dobd fel az estét, indul a Lounge Session.

0: Ez a Lunch Session. Az óra házigazdája Norbert van Dél.
1: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Lunch Session.

Dalok a lélek húrjait pengetve. Ez a Lounge Session. Aki ebben az órában zenél, Norbert van Dale.

varázslat már a véget ér. Ez volt a Lunch Session. Tarts velünk jövő hét vasárnap is. Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. És most indul egy teljes óra Komárom-Esztergom megye kedvenc magyar slágereivel. Magyar

0: Vége.
1: Ez a Forrás Rádió. Bárkányban az FM 98.1-en.

Jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsát.

0: fele. Ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük!
1: Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól 7-ig

Álomban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: olyanok, amiket ismersz és szeretsz. Forrás Rádió. Csak slágerek.
1: Akinek fáj,

minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója, Hi és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól